Oldásnak. És úgy fogalmazott, bár Békés Csaba nem mediterrán város, erre a két órára mégis azzá válik, a közönség pedig fantasztikus hangulatban érkezik. A városházi esték tehát teltházzal, feszült várakozással és igazi nyári pezsgéssel indultak, felejthetetlen élményeket ígérve a békés csabai közönségnek.

0: Tájékoztatón értékelte a csütörtöki közgyűlés eseményeit. Opauszki Zoltán frakcióvezető és Bálint József alpolgármester a vulkánsild beruházásról, az egészségügyi alapellátás helyzetéről és a Békés Csabai hivatásos szervek beszámolóiról számolt be. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy Békés Csaba gazdaságtörténeti pillanat előtt áll, 280 milliárd forintos vulkánsild globál beruházás 2033-ig 2500 munkahelyet teremt a városban, és jelentős gazdaság élénkítő, valamint vállalkozás vonzó hatással járhat. Elmondta, hogy a lakosság részéről volt némi bizonytalanság a gyár környezeti hatásaival kapcsolatban, de a közgyűlés felelősségteljes konszenzusos döntése alapján egy olyan üzem települ ide, amely minden hatályos környezetvédelmi előírásnak megfelel. Hozzátette, hogy az önkormányzat külön pénzügyi alapot hozott létre a szükséges szakmai mérések elvégzésére, és továbbra is a teljes körű folyamatos tájékoztatást tartják fontosnak. Bálint József alpolgármester az egészségügyi alapellátás fél éves beszámolói alapján arról tájékoztatott, hogy a házi orvosi rendszer jól működik és nincs betöltetlen praxis a városban. Köszönetet mondott a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának munkájáért, és felidézte, hogy továbbra is működik a házi orvosok letelepedését és helyben tartását segítő támogatási program, amely pénzbeli vagy letelepedési támogatást, önkormányzati lakást és kedvezménykártyát biztosít az érintett orvosoknak. A tájékoztatón szó esett a Békés Csabai rendőrkapitányság, a hivatásos tűzoltó parancsnokság és a polgármesteri hivatal beszámolóiról is. A képviselők egyetértettek abban, hogy ezeknek a szervezeteknek köszönhetően Békés Csaba közbiztonsági szempontból nyugodt, balesetvédelmi és katasztrófavédelmi szempontból védett, valamint közigazgatásilag stabil és minőségi szolgáltatásokat nyújtó város. Kötegyánban kerti munkák közben egy működőképes robbanótest került elő. A lakossági bejelentést követően a hatóságok és a tűzszerészek gyorsan intézkedtek, a veszélyes szerkezetet elszállították, majd a település határán kívül biztonságosan megsemmisítették. A történtekről a község polgármestere dr. Hajdúszűcs Mária Kornélia tájékoztatta a lakosságot. A robbanó szerkezetet egy kötegyáni ingatlan udvarán találták meg. A polgármester értesítése után a helyszínre érkező rendőrök megerősítették a bejelentést valódiságát, majd biztosították a területet a szakemberek kiérkezéséig. A Magyar Honvédség tűzszerészei a protokoll szerint átvették a helyszínt, a repeszgránátot eltávolították a lakóövezetből, és ellenőrzött körülmények között hatástalanították. A vizsgálat megállapította, hogy egy második világháborús repeszgránát került elő, egy 4 cm-es magyar gyártmányú lövedék, amely a kora ellenére teljesen működőképes állapotban volt. A polgármester kiemelt biztonsági figyelmeztetést adott ki, felhívta a figyelmet arra, hogy a térségben akár több hasonló szerkezet is rejtőzhet a földben, ezért a lakosságtól fokozott óvatosságot kér a földmunkák során. Hangsúlyozta, hogy ezek a régi katonai eszközök ugyan nem robbannak fel maguktól, de rendkívül veszélyessé válnak, ha erős külső behatás éri őket. A legnagyobb kockázatot az jelenti, ha valaki nem ismeri fel a veszélyt és megpróbálja megmunkálni vagy tűzbe dobni a fémtárgyat. A település vezetése arra kéri a kötegyániakat, hogyha saját ingatlanjukon vagy határában gyanús lövedékre vagy gránátra emlékeztető fémtárgyat találnak, ne mozdítsák el, azonnal értesítsék a polgármestert vagy a rendőrséget. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Megemlékeztek Nagy Imre mártír miniszterelnökről Békés Csabán. Szent Ivánéi vigadalomra készül Békés Csaba. Egyre több fekvőrendőrt kérnek a lakosok. Nyári működési rendre álltak át a Békés Csabai óvodák. Már is mondom a részleteket. A Nagy Imre Baráti Társaság Csabai szervezetének tagjai kedden délelőtt tisztelegtek az 56-os politikus emléke előtt, és megkoszorúzták az egykori miniszterelnök szobrát. Nagy Imrét, valamint mártírtársait, Gimes Miklóst és Maliterpált 1958. június 16-án végezték ki 68 évvel ezelőtt. 1961-ben az új köztemető 301-es parcellájába temették őket, méltatlan körülmények között, hamis neveken. A gazos parcella hosszú időn át a megtorlás áldozatainak nyughelye volt. volt. A rendszerváltás kiemelt eseménynek számított, amikor Nagy Imrét 1989. június 16-án halálának évfordulóján újra temették a Rákoskeresztúri temetőben. Kovács Márta történész, a társaság csabai elnöke a megemlékezésén arról beszélt,

Nagy Imre reformkommunistának számított, de mindenkelőtt hazafi volt. Miniszterelnökként a szovjet elnyomás ellen fellépő ország élére állt, és elveihez élete árán is hű maradt, a hazáját saját életénél is előrébb helyezte. A rendezvényen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Nagy Sándorról is, aki az országos szervezet egykori csabai vezetőjeként haláláig jelentős szerepet vállalt abban, hogy a fiatalok megismerjék Nagy Imre történelmi jelentőségét és tisztelettel közelítsenek életművéhez. Az ünnepségen Lévai Julianna Zita, a BSC Nemes Tihamér Technikum diákja szavalt, majd dr. Szenográdi Péter, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára mondott beszédet. A pedagógus hangsúlyozta, hogy Nagy Imre élete és történelmi szerepvállalása példaértékű, és méltó arra, hogy országosan, valamint első köztéri szobrának helyszínén Békés Csabán is megemlékezzenek róla azokban az időkben tanúsított bátor kiállása miatt, amikor ezt kevesen merték megtenni. Békés Csaba a nyár egyik leglátványosabb közösségi eseményére készül. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége és a Békés Megye Népművészetért Alapítvány idén is megrendezi a 11. Szent Iván évvigadalmat. A program célja a nyári napfordulóhoz kötődő hagyományok felelevenítése, a közösség erősítése és egy minden korosztály számára emlékezetes kulturális élmény megteremtése. A rendezvény június 20-án szombaton délután 17 órakor kezdődik a Békés Csabai Szent István téren. A műsorvezető Vaszkó János lesz. A délutántól estig tartó szabadtéri esemény számos családi és közösségi programot kínál. Folyamatosan várják az érdeklődőket a népi mesterség bemutatók, a kézműves játszóház és egy régi módi játszótér. A legkisebbeknek 18 órától ünnepi mesemondással készül Sós Emőke. A Szent István téren egymást követik majd a Vármegye táncegyütteseinek bemutatói és a közönséget is bevonó táncházak élőzenével és közös énekléssel kísérve. A programok között szerepel táncba hívó produkció a Suttyomba zenekarral, néptánc bemutató és tánctanítás, a hétpróbás, ami Ninive táncegyüttessel, táncház a Tabán, a Balkán és a Balassi táncegyüttessel, valamint közös éneklés a Göngyöl Gallér és a Meseházi Családi Dalárda közreműködésével. Az est csúcspontját a napforduló hagyományos misztikus rituáléi adják, sötétedés után ünnepélyes tűzgyújtás következik a hétpróbás néptánciskola énekeseinek közreműködésével, majd nagyszabású össztánc a lobogó tűz körül. A programot a hagyományos tűzugrás zárja, ahol a legbátrabbak próbára tehetik ügyességüket és bátorságukat.

0: Békéscsabán már több mint 100 fekvőrendőr működik, mégis folyamatosan érkeznek újabb lakossági kérések a Városházára további forgalomlassítók kihelyezésére. A bejelentők elsősorban a száguldozó autósok miatt aggódnak, és a baleset veszély csökkentését szeretnék elérni. A közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen nőtt a forgalom például az Őr utcában, ezért a környék lakói fekvőrendőr igénylését kezdeményezték. Ennek eredményeként a 11-es számú lépcsőház előtt új forgalomlassító borda készült el. Erről számolt be Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. Korábban előfordult, hogy az utca közepére érve hirtelen felgyorsultak az autók, a most kihelyezett fekvőrendőr azonban beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nem ez az egyetlen helyszín, ahol az elmúlt időszakban ilyen új forgalomlassító készült. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy 2024-ben és 25-ben 7 helyszínen telepítettek fekvőrendőrt, és erre az évre is terveznek továbbiakat. Hozzátette, hogy az elmúlt években egy 7 milliárd forintos beruházás során csak nem 100 addig földes utca kapott szilárd burkolatot, és mintegy 60 utcát újra aszfaltoztak. A jobb minőségi utak azonban azt is eredményezték, hogy egyes autósok gyorsabban hajtanak, ami miatt sokan balesetveszélyre panaszkodnak. A Városháza szerint ez is hozzájárul a fekvőrendőr igénylések számának növekedéséhez. A forgalom lassító igénylése általában úgy történik, hogy a lakók megkeresik a körzeti önkormányzati képviselőt, aki továbbítja a kérést a polgármesteri hivatalnak. A szakemberek ezután helyszíni vizsgálatot végeznek, hogy megállapítsák, alkalmas-e az adott útszakasz fekvőrendőr telepítésére. Fontos szempont a közvilágítás, az ingatlanok elhelyezkedése, valamint az, hogy a borda ne kerüljön kereszteződésbe vagy kapubejáró elé. A szabályok szerint a fekvőrendőr csak közvilágítási oszlop közelében helyezhető el, 1,5 méteren belül a megfelelő megvilágítás érdekében. Emellett az érintett ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozata is szükséges, hogy elkerüljék a későbbi vitákat. Megkezdődött a nyári működési rend a békéscsabai önkormányzati óvodákban. A város összesen 8 intézményt működtet 18 telephelyen, ahol a következő hetekben ütemezetten zajlanak a karbantartási és felújítási munkák. A nyári időszakban festést, karbantartást, nagy takarítást végeznek, valamint ekkor adják ki az intézményi dolgozók szabadságát is. A rendszer úgy van kialakítva, hogy a gyermekek elhelyezése így is folyamatos maradjon. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a város számára fontos, hogy az óvodák a nyári időszakban megújuljanak, akkor mindig legyen olyan telephely, amely biztosítja a folyamatos nevelési ellátást. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szülők előre értesítést kapnak a nyári nyitvatartási rendről. A városvezetés hangsúlyozza, hogy a szülők időben megkapják az információt arról, hogy melyik óvoda tart nyitva, így ha a gyermek saját óvodája éppen zárva van, és a család nem tudja megoldani az otthoni felügyeletet, a másik telephely vagy kijelölt ügyeletes óvoda biztosít helyet. A város szerint nincs olyan helyzet, amikor a nyári időszakban ne tudnák elhelyezni a gyermekeket. A lencsési óvodában 3 telephely, a Manóvár, a Napsugár és a Zöld óvoda működik, ahol forgórendszerben szervezik az 5-7-es karbantartási időszakokat. Futaki Krisztián igazgató elmondta, hogy minden telephely 5 hétre zár be, ez alatt zajlik az udvari játékok karbantartása és a nagy takarítás. A karbantartási időszak alatt az érintett gyerekek számára a lakótelepen működő másik óvoda biztosít férőhelyet. Jelenleg a Manóvár óvoda tart zárva, az otthoni gyermekek számára a Napsugár óvoda nyújt ügyeleti ellátást az előzetes igényfelmérés alapján. A nyári működés során az önkormányzat együttműködik az egyházi és a nemzetiségi fenntartású intézményekkel is. Az evangelikus és a szlovák óvoda gyermekei számára az önkormányzati telephelyek biztosítanak férőhelyet megállapodás alapján. A városvezetés kiemeli, hogy a nyári időszakban is minden család számára garantált az óvodai ellátás. Karbantartási munkálatok miatt június 24 és július 15 között korlátozott nyitvatartással és csökkentett szolgáltatásokkal üzemel a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ. Az intézmény közlése szerint ebben az időszakban szünetelnek a közösségi foglalkozások, és az épületben kizárólag jegyvásárlás vagy az étterem látogatása céljából lehet tartózkodni. A korlátozások ellenére több szolgáltatás zavartalanul működik. Az étterem és az étkeztetés a teljes időszak alatt elérhető marad, megközelítése a csak stég felől biztosított. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Csak Stég és a Csak Terasz programjai koncertjei változatlanul megvalósulnak, így továbbra is várják a látogatókat. Az intézmény arra kéri az érdeklődőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális lehetőségekről, és szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot az információs munkatársakkal.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus lesz, aki 36 éve tanít, Békés Csaba kiváló pedagógusa, és nemrég Attila Hun király bőrébe bújt. Életéről már dokumentumfilmet is készítettek, mellyel 26 ország dokumentumfilmjei között szerepelt Magyarország a 2015-ös Pri Szörkom Fesztiválon. Beszélgetünk művészetről, performancról, lovakról és hagyományőrzésről. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 36 éve tanít, 2020 óta Békés Csaba kiváló pedagógusa. Mikor 50 éves lett, készült az életéről egy dokumentumfilm, Vizuálpedagógiai közmunkás címmel. Ezt a filmet Antala Zsuzsanna szerkesztő műsorvezető készítette, a dokumentumfilm pedig szerepelt 26 ország dokumentum filmjei között az Európai Regionális Televíziók Szövetsége Priszörkon Fesztiválján 2015-ben. A vendégem Novák Attila művésztanár, pontosabban képzőművész, vizuálpedagógus. Köszöntelek, Attila, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Visszatérve erre a kiállításra, ami ugye az 50. életéved kapcsán jött létre, a Munkácsy Mihály Múzeumban valósult meg, Úton 50 van címmel. Ez a kiállítás 50 Novák Attila portrét mutatott be. 2014-ben ezzel indult a Munkácsy Mihály Múzeum évada, és a megnyitón egy performance keretében belül 50 nyilvesszőt lőttél a sötétben kivetített 50 arcképedre, és 50-szer néztél önmagadba. Mit láttál, és mit látsz most?
2: Kedves Gyuri, iszonyat nehéz kérdés ez, de próbálok rá egyszerűen válaszolni. Amikor én ezt a lehetőséget megkaptam, hogy ott kiállítsak, megmondom őszintén erről, én nagyon későn kaptam tudomást, hogy én nekem ott kiállítási lehetőségem lesz. És abban a kevés időben, az egy-két hónap volt, át kellett gondolnom, hogy én hogy is szeretném megmutatni az akkori önmagamat. És általában egy ilyen kerek évfordulóra egy retrospektív kiállításnak hívjuk, egy visszatekintő kiállításnak hívjuk, olyat szoktunk létrehozni. Hát én nem olyat csináltam. Amikor Andó Györgyhöz, a valamikori igazgatóhoz, én bementem a Munkácsy Mihály Múzeumba, és ő megkérdezte, hogy na akkor, kedves Attila, mi lesz a kiállítás anyaga, és a kedves kollégái is ott voltak, akkor én neki egy nagyon egyszerű jó kis tót gasztronómiai hasonlattal próbáltam válaszolni, hogy képzeljük el, hogy az én életem egy csabai kolbász. Egyébként Andó György igazgató úr nagyon szerette a csabai kolbászt, és nagyon sok emberrel meg is kóstoltatta azt az igazit a Szlovák Tájházban, és ezért gondoltam erre a hasonlatra. És ez a csabai kolbász most pont, ha kettébe van vágva, körülbelül valahogy az élete derekán az embernek ott, milyen? Milyennek az ízek, milyennek a textúrák, milyen 50 éves szeletnek lenni. Én engem ez érdekelt, és ezen a kiállításon egy konceptuális művet hoztam létre, ami azt jelenti, kedves hallgatók, itt most lehet, hogy valaki túlságosan szakmainak érzi, hogy egy gondolat köré fontam az egész kiállítást. Mindegyikünkről készült már egy igazolványkép, utáljuk az igazolványképet. Az másodszor is ugyanolyan rossz, mint elsőre. És ez az igazolványkép igazából azért nem szeretjük, mert nem igazán személyes. Egy neutrális fényviszonyok között, tehát egy ilyen letisztult fényviszonyok között ott ülünk, már ültünk fél órát sorban, hogy még oda kerültünk, a hajunkat se tudjuk megigazítani, és ez fog minket képviselni a következő években. És én ezt a igazolványképet, amit természetesen én állítottam elő, igyekeztem előállítani, ezt az igazolványképet manipuláltam 50-féle módon. Mert az igazolványkép mögött, amit mi nem szeretünk, ami minket nagyon tárgyilagosan képvisel, mik vagyunk mi? Hol vagyunk mi? És az a dolga egy alkotó embernek, aki vizualitással foglalkozik, hogy ezeket a mélységeket kutassa, megkeresse, csak hát elég nehéz, hogyha az alany az önmagunk felé kell, hogy nyisson. De talán ez is a kiállításnak a szépsége, vagyis annak a kiállításnak a nagyon nagy nehézsége és szépsége volt, hogy 50 irányba elvinni ezt a képet, amit digitálisan és egyben manuálisan, vagy pedig valami tárgyinstallációval kapcsolatba hozva sosem az eredeti képet mutatja meg, hanem az, annak bizonyos szempontból egy útját. Kedves hallgatók, beszélünk itt a képekről, de akkor engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az akkori napjaim számát egy-egy vékony tolvonással rá írtam rá, róttam a saját arcomra, borzalmas nehéz munka volt, nem én, nem ilyen alkotó ember vagyok, és hát az a tizenvalahány ezer vonás, ami az arcomra került, az minden napomat megmutatta saját magamnak. Például volt egy ilyen munka, vagy amikor a családi attribútumok, kis emlékek kerülnek az ember arca elé, és egy ilyen kis installációs, kis oltárpolc lesz az ember arca előtt, amiben a hozzátartozóinak bizonyos tárgyi momentumai ott vannak, amikből összerakódik egy embernek talán a múltja is jelene. Szóval nagyon sokféleképpen indult el ez a dolog. Az a lényeg, hogy fejmagasságomban és az arcommal eredeti méretben, nem, ne haragudjanak, ezt mondom, de szinte ikonszerűen jelennek meg ezek a fejek, de hát mindegyikünkben ott rejlik valami olyan ikonszerű dolog, ami a belső törvényeink és a belső mitológiánkból fakad. Tehát szerintem ez egy olyan izgalmas dolog lett a végeredmény.
0: Mindenképpen, hiszen azóta is beszédtéma ez a kiállítás, és azt a kihívást, amely ezzel együtt járt, nagyon jól sikerült reflektálni. De akkor itt ugorjunk egy kicsit az időben, és térjünk vissza a pályát kezdetére. Hogyan lettél képzőművész, és hogyan lettél pedagógus?
2: Nagyon jó kérdés. 15 éves voltam, 6, amikor édesapám azt mondta, hogy nem leszel éhen kórász, alkoholista festőművész. Na most festőművész nem lettem, ezt szoktam mondani viccesen. Tehát ott vagyunk valahol a 80-as évek elején, amikor

0: Oda tett a Hokelire egy darab papírt, meg egy ceruzát. Nagyon nagy hibát követett el.
1: Miből gondolod?
0: Hát, mert abban a pillanatban én elkezdtem a világomat élni. És ez onnan indul.
1: De ez a normális.
0: Így van, hát minden gyerek jobban tudja vizuálisan kifejezni magát, mint szóban, verbálisan. Sokkal gazdagabb. Ott van előtte a papír, van ideje, ragozhatja, telerakhatja, főmotívumot kereshet, és sok-sok minden mást. Hát így indult, utána gyors sikereim lettek ebben a dologban. Nagyon jó megfigyeléssel párosult ez, de hát ezt hol szereztem ezeket a megfigyeléseket? Hát a nagyszüleimnél, az állatok között, a tanyán, a falun. Minden meghatározó volt számomra, és amikor átvittek az általános iskolába, minket az óvodából, szembe volt az általános iskola, és beültettek abba az osztályterembe és abba a padba, majd a leendő osztályfőnökünk elé, akkor mindenki előadott ott valamit. Gyönyörű verseket mondtak a többek, mindent, majd kihívtak engem is, na akkor csináljak valamit. Hát én életemben akkor a lovat még nem rajzoltam, mint ott a táblán. De hát az belőlem fakadt. Tehát én ebben éltem. Ez a világ hatott rám, és ez futott végig velem az általános iskolában. Majd a középiskolában rájöttem arra, hogy amit eddig csináltam, az egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, és ezt minden gyereknél lesz. Ugyanazt éltem hát, mint minden gyerek.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógussal, akitől megtudhatjuk, mit tanult Mladonyicki Béla szobrászművésztől, hogyan lett művésztanár, vagy hogyan került az NSK a Performance művész csoportja nevébe.

0: Rádió.
1: Középiskolában rájöttem arra, hogy én semmiféle tanulmányszerű dolgot pontosan nem tudok megrajzolni, hiába másoltam valamit, annak nincsen belső tartalmi értéke. És középiskolában egy olyan tanárhoz kerültem, ő Mladöncki Béla volt, aki megmutatta ennek a belső tartalomnak az összefüggéseit, a szerkezet és a forma közti összefüggések százezer kapcsolatrendszerét. És ez egy nagyon nagy ugrás volt. És azt hiszem akkor dőlt el, hogy én engem ez nagyon is fog érdekelni, mert ebben megtaláltam a tartalmat. Nem a külsőségek érdekeltek, ja, hanem a belső tartalom. És innen már futott a szekér abba az irányba, hogy én e felé mozduljak. Volt egy kísérletem, hogy az iparművészeti főiskolán, az akkori iparművészeti főiskolán ipari formatervező legyek, de igazából nem az én világom volt. És a másik pedig a rajszakos tanári oldal, abban pedig nagyon nagy sikereim voltak már főiskolás koromban, és ott valahogy megtaláltam a magam helyét. Úgyhogy így indult ez az egész dolog.
2: Tegyük hozzá, hogy azért az iparművészettel később mégis kapcsolatba kerültél, hiszen a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent György Albert Technikum és kollégium művészeti tagozatának vagy a szakmai vezetője, melyet korábban úgy hívtak, hogy iparművészeti tagozat.
1: Hát azért csak megszereztem én az Iparművészeti Egyetemen is még egy diplomát, de az már vizuális kommunikáció szakirányú diploma volt, és az már pontosan rám illett. Tehát ez a művészeti képzéshez való ilyen vonzódás, vagy pedig, hogy azt tudjam továbbadni a fiataloknak, az úgy látszik, az elég mélyen bennem volt, és hál' Istennek meg szokták kérdezni a diákjaim, mert nagyon sok suliba tanítok, tehát nem csak ez az egy iskola, áttanítok a Vízműbe, óraadó vagyok az Andrásiba, és nagyon sokszor megkérdezik a fiatalok, hogy nem unom még, amit én csinálok, vagy szeretem-e még csinálni. Hát szerintem, mivel én foglalkozom a vizuális kommunikáció, vagy pedig a vizuális tantárgy, és a művészetek tanítása, az soha nem egy lefutott dolog. Ez nem olyan, mint a gyökkető, hogy tudom a végeredményét. Ennek mindig új és új aspektusai és végeredményei vannak. Hát ez a szép benne.
2: És hát ettől rendkívül változatos is.
1: Persze, természetesen megvannak azok az alapkövek, amik felé haladni akar az ember. Na de még ha 6 órán van egy nap, sem ugyanúgy fogom megoldani minden alkalommal, hisz nagyon kell reagálnom arra, hogy akik ott ülnek velem szemben, a munkatársaim, a fiatalok, azok hol tartanak, hogyan veszik a feladatot, vagy milyen gyorsan tudnak megoldani valamit, vagy a problémát esetleg sokkal jobban körbe kell járni. De hát ez egy ilyen nagyon izgalmas, érdekes együttműködés. És ez szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
2: A művészeten belül mi az, ami inspirál? Miben találsz inspirációt?
1: Mindenben. Hát nincs kérdés.
3: És nem csak a művészeten, hanem nyilván a való életben. Hiszen a művészet reflektál, a kortárs művészet reflektál való élet történéseire.
1: Attól kortárs így van, hogy a jelenkor problémáival, a jelenkor eszköztárával egy teljesen új lehetőségeket teremt. Barátaimmal nagyon sok olyan művészeti eseményen, fesztiválon vettem részt, ez a 3T csoport, NSK, tavaly voltunk 20 évesek ez a csoport, és nagyon sok olyan helyen jártunk, ahol a kortárs művészeti fesztiválon megjelentek ezek a jelenkor kérdéseinek problémái nagyon sok képzőművésznél, de hát Szkárosi Endre, Felugosi László, Bukta Imre, Szilágyi Rudolf, Békés Csabáról Bai Miklós Zoltán, tehát nagyon-nagyon jó kis emberek közé került ez a kis csoportunk, és hál' Istennek jó volt látni, hogy ki milyen eszközökkel, mivel próbál valamit megragadni abból a világból, amiben vagyunk. Tisztelt hallgatók, önök nem nagyon tudják, miről beszélgetünk, biztos, hogy mi is ez a kortárs művészet. A kortárs művészet nem embertől idegen dolog, hanem talán inkább azt mondanám, hogy új eszközöket keres, és új művészeti formákat teremt. A élőművészet, a performance, az installáció, ezek olyan idegen szavak, amiket én ha lefordítok, akkor azt jelenti, hogy ott térben, időben zajlik egy esemény, ahol a képzőművészek hozzányúlnak a cselekvéshez, hozzányúlnak a tárgyakhoz, a vizualitásból például esetleg a projektorhoz, a videóhoz, és sok-sok minden máshoz, És ebből ott születik meg egy olyan esemény, amit utána ismét megismételhetetlen. Tehát ennek van egy izgalmas jelensége, és ez egy jó dolog.
2: És nem csak festmény, nem csak grafika, hanem performance is, tehát egy összművészeti produktum,
1: ami
2: csak ott és csak akkor létezik.
1: Hát ez egy gyönyörű dolog. Gyönyörű dolog, ez olyan, mint az élet, elillan.
2: És ti 21 évet csináljátok ezt a 3T NSK csoporttal. Na most én addig, ameddig nem tudtam, hogy az NSK mit jelent, addig valamiféle nyugati kultúrkörhöz való tartozásra asszociáltam.
1: Ez így is jó, ez a megfogalmazás is jó.
3: A szabadságra, aztán utána elkezdtem gondolkodni, és akkor rájöttem, hogy Novák Attila, Szuhaj György
2: és Kukár István. Tehát a három művész, aki ebben a művész csoportban részt vesz, és a ti neveiteknek a kezdőbetűi alkotják az NSK rövidítést.
1: Ezt Bereznai Péter, Munkácsi Díjas képzőművész adta nekünk, ő is Békés Csabai kötődésű, és nagyon jó barátunk. Többször voltunk vele együtt eseményeken, kiállításon, művésztelepen, és nagyon találó volt ez a keresztapaság, amikor ezt az NSK nevet adta nekünk, hisz ez egy kor lenyomat, amikor még létezett az úgynevezett nyugat, és ez össze is társult annak idején egyfajta valami szabadsággal is, de hát ez megint csak egy mérföldkő, és ez jól is hangzik a neveinkből. Úgyhogy ez egy jól használható dolog. A 3T az izgalmasabb, mert ugye a három tanár, és a 3T pedig azt a régi kulturális 3T, ugye a tűrt, írtot és a támogatottra is utal, de mi inkább a három tanár felé mozdulunk. Ebből építkezett a mi csoportmunkánk.
2: A mai napig számos performance csináltatok meg. Én ezek közül emlékszem egy esetre, amikor egy zongorát egy csónakba tettetek, és ez a zongora lángokban égve úszott a körösön.
1: Hát az egy nagyon érdekes dolog volt, ha kiragadunk egy ilyet. Gyula város művészeti életében eljött az a pillanat, hogy egy zongorát szerettek volna vásárolni a városnak, és hogy legyen egy koncertre alkalmas zongorájuk, és Kukár István barátom, aki a gyulai művészeti élet egyik meghatározó vezetője, ő a úgynevezett körös művészeti part találkozó keretében meghívta oda a gyulai és a környéki sarkadi képzőművészeket, hogy alkossanak a zongora tematikájára, és a 3T csoportunk pedig hát egy olyan dolgot vizionált, ez azt jelenti, hogy elképzelt, hogy mi lenne, hogyha egy zongora, egy égő zongora úszna a vizen. Ez egy kicsit olyan szürreális, egy kicsit dalis elképzelés volt, de ezt meg is tudtuk valósítani, és ez a zongora, amit mi előtte nagyon statikusan, de használtunk, tehát a parton is be volt vetve, és a közönség toleranciáját igen erősen igénybe vette a mi ottani tevékenységünk, utána a vízre került, és a vízen ez a jelzem nem igazi, hanem egy ilyen megépített zongorának látszó installáció volt, ami a vízen végül is gyönyörű szép látvánnyal ott égett. Ennél jobban nem tudtuk volna fölhívni a figyelmet, hogy égető szüksége van a városnak egy zongorára.
2: És valóban így is volt, és nagyon emlékezetes maradt. Hogyan került a féldisznó a művészetbe? Hogyan ünnepelt a 3T csoport, mikor Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott? Rövid szünet után megtudhatják a Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal folytatott beszélgetésünkből.

0: Mit tekinthetünk műalkotásnak, és a kortárs művészetben sarkallatos kérdés, hogy mi a műalkotás értéke. Csabai kolbászról már beszéltünk, úgyhogy akkor tegyük fel, hogy van egy disznóvágás, egy disznótor, ahol egy ember, mondjuk legyen Jani bácsi, a fél disznóból ahelyett, hogy kolbászt készítene, beteszi azt egy kádba, amit megtölt formaldehiddel, és azt mondja, hogy ez egy műalkotás. Mi ugyebár akkor eléggé erőteljesen csóváljuk a fejünket, és hát egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy ez valóban egy műalkotás, és milyen érdekes, hogy ez a koncepció a világ egy más részén már megvalósult, mert a brit képzőművész
1: Damien Hirst
0: pontosan ezt megcsinálta, és a Gyermekmondókából címet is adott a műalkotásnak. Ez a malac piacra ment, ez otthon maradt. És egészen megdöbbentő, hogy az Art News 2005-ös értékbecslése szerint ennek a művészeti alkotásnak 1 millió angol font az értéke.
1: Damien Hirst a világ leggazdagabb képzőművész egyébként, ezt el kell róla mondani, tehát amit ő elképzel, az meg is valósul. Tehát egy nagyon ismert és márkanév a kortárs művészetben, de kedves hallgatók, nyugodjanak meg, nem így zajlik általában a kortárs művészet. Ő egy extra jelenség, és ezt tudomásul kell venni. Hál' Istennek van olyan információm, hogy volt tanítványaim, akik kimentek Angliába, egyik grafikus tanítványomnak a párja egy olyan étteremben dolgozott, hogy Damien Hirstnek volt egy műve fönt a mennyezet alatt, egy ilyen formaldehides megoldás volt, most nem kell belemenni a részletekbe, de hát ez a nagy közönség előtt van ott kint Angliában. Visszatérve arra a fél disznóra, hagyd mondjam el, hogy jelentem a 3T csoport is foglalkozott ezzel, ha már ezt a motivumot megragadtuk. 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, méghozzá május 1-én, és a 3T csoport 2004 április 31-én megnyitotta azt a kiállítását, aminek az volt a címe, hogy Uniol, tehát a disznók társadalmát mutattuk be, és ebben jelentem, szerepe volt az élő állatnak is, meg a disznóvágásokból ott lévő korpusznak, testnek, mert volt egy olyan lepel, amin a disznónak a lenyomata a levágás után, ahogy a megpörkölik és a többi történik vele, a lenyomata ott volt ezen a leplen, hisz nekünk nagyon fontos volt, hogy a emberek családias disznóvágását és a nagyüzemi disznótartást és mindent, aminek ott kétségei voltak, azt mi nagyon meg akartuk ragadni és dokumentálni. És ebben a sajátos eszközeinkkel éltünk. Ez a kiállításunk utána fölkerült Budapestre a Marosvásárhelyi műhelynek a kiállító termében, és nagyon jó kritikát kapott. Azt még kiegészítettük egy csomó dologgal, de egy nagyon összetett, komplex kiállítást tudtunk készíteni. Arról, hogy itt Békés megyében mi hogy éljük meg a múltat, a disznóvágást, és hogy talán van valami kapcsolat az ember és ezeknek az állatoknak a közösségi viselkedése között. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a disznó a laterális ember, hisz a szerveit ugyanúgy használják az emberi szervek helyett, de a közösségi viselkedésük is nagyon-nagyon érdekes.
0: Gyakorlatilag akkor a konceptuális művészetnek, a gondolati művészetnek az egyik ágán ott van Damien Hirst, és a másik ágán pedig ott vagytok ti, a 3T NSK csoport.
1: Ezt azt akartam csak párhuzamba állítani, annélkül, hogy mi itt értékekről beszéljünk, hogy meg lehet találni mindenben a kifejezés lehetőségét, csak az embernek legyen róla gondolata, és kifejezéseket is találjon hozzá. Ez ennyire egyszerű.
0: Visszatérve a kezdetekhez, említetted, hogy egy lovat rajzoltál a táblára, és a ló is része lett az életednek, hiszen hagyományőrző lovasíjászattal foglalkozol. Ez hogyan jött az életedbe?
1: Hát akkor, ott kiskoromban. Vagyis, hát nekem a bátyám 2 évvel idősebb gyerekkorunk arról zajlott, hogy mi mindig küzdöttünk. Egymás ellen, vagy egy képzelt ellenség ellen. És hogyha ott voltunk azokban a hatalmas bioterekben, a kint egy tanyavilágban, vagy egy falun, hát ott adódott, hogy ott nekünk föl kellett fegyverkezni egy nem létező ellenség ellen. Fölkészülni arra, hogy ha jön valaki, akkor az, ahogy küzdünk meg, egy gyerek vagy csúzlit, vagy dárdát, vagy ilyat készít gyerekkorában. Na most ez nagyon izgalmas és érdekes emlék. De a másik pedig az élő állattal való kapcsolata, lóval való kapcsolata, gyerekkorunkból hozott nagyszülői attitűd, az a befolyás. A bátyám jelenleg egy nagyon nagy lovastelepet vezet, a sajátját, Szeged mellett Szatymazon, ő maga lótenyésztő szakmérnök, és tanítja is ezt a tudományt. Én pedig tőle hoztam lovakat, és ezeket kezdtük semmi más céllal nem használni, vagy nem is használni, együttműködni velük, mint hogy lovasiászattal foglalkozzak, mert engem az nyűgözött le, az a fajta szó szerint együttműködés, ami az állat és az ember közös idézőjelbe tett harca, hogy egy célpontra együttes erővel, egy ritmussal, egy dinamikával olyan találatot érjen az ember, amit ő se tudja, hogy hogy csinált. Mert biztos sokan lőttek már éjjel, sokan lovagoltak, de ez a kettő teljesen más. Egy ösztönös lövésről van itt szó a lovon, és egy nagyon jól összeszokott ember-állat kapcsolat. Hát ez egy fantasztikus dolog. Hát én csak kívánom mindenkinek, hogy élje meg azt a fajta élményt. Óvatosan mondom, de én többnek is mondanám azt az élményt, azt, ami ebből fakad. Az állattal való kommunikáció sokkal összetettebb, mint hogy itt most beszélgetünk. Ott nincs alanyállítmány, ott cselekvés van, más a nyelvezetet, de sokkal gazdagabb és őszintén. Tehát egy nagyon izgalmas dolog.
0: Keleti Szél néven létrehoztál egy formációt, melyben a honfoglaló lovas nomád harcmodor hagyományait őrzitek. Erről mit lehet tudni, ez hogyan alakult?
1: Ez egy, megint egy jó kérdés, mert igazából ez egy baráti közösség, így van. Egy nagyon jó barátom, Kőszegi Ádám, aki mezőberényi, és a fiam Novák Márk, aki Dunakeszinél, de nagyon sűrűn itt van, Békés Csabán. Mi hárman alakítottuk meg ezt a kis csapatunkat, ami egy fantázia név, és ennek a kis csoportnak, mert mi egyébként a Kassai Lovasiász Iskolának, a Nemzetközi Lovasiász Iskolának vagyunk a tagja, és nekünk van egy törzsünk, méghozzá nem Békés megyében, hanem Hetényegyházán, Kecskemét mellett, ahová mi tartozunk. De Békés megyében minket, akik ismernek és felkeresnek, vagy kérnek valamire, személy szerint minket kérnek, és így ezt a kis fantázia nevet használjuk azért, hogy Békés megyében is legyen egy kis fókusz. Pontosan azért, hogy ennek a lovasiász iskolának a képviselői ismertek legyenek, megye határon kívül nem nagyon jönnek ide kollégák, akik ezt csinálják, vagy iskolatagok. Tehát mi ennek az iskolának lettünk a tagjai, a Kassai Lovasiász Iskolának, és ezt el kell mondanom, hogy hát itt nem izzadságcsepp, hanem vércseppek csöpögnek sokszor az ember homlokán, amíg elvégzi azokat a feladatokat, amíg oda eljut, hogy bizonyos szintű lovasiász legyen, de ez így jó, nincs ezzel gond. Tehát itt meg kell mászni a hegyet, mire lesz ennek eredménye. Nagyon sokat, és keményen kell ezt csinálni, de hát ez edzi meg az embert. Mi mindenütt, ahol vagyunk, az iskola mentalitásával, az iskola protokolljával próbálunk jelen lenni, és bízunk benne, hogy az emberek számára ez fontos.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, amiből megtudhatják, mit jelent számára Fajó János művészete, de az is kiderül, hogyan lett a képzőművészből a Hunok királya, Attila az Isten ostora.

0: Rádió.
1: Sok helyben Békés Csabán a Vitézi játékok, ahol rendszeres részvevők voltunk, és felkérnek minket egy megyén belül is nagyon sok ilyen eseményre. Talán most a nyáron a múzeummal lesz egy olyan közös esemény, amit rendszeresen szoktam velük csinálni, hogy gyerekekkel foglalkozom. De hát utolért minket egy olyan felkérés, ami egy lökösházi festőkóruszkora Robert által jött, és minket arra kért fel, hogy az ő nemrég avatott Attila Hun című festményének modelljei legyünk. És jelentem a Attila Hun, ott ül középen, és most veled beszélget. És a fiam pedig több szereplője, többször Attila fiának a megjelenítője, a Sereg élén, vagy a bizánci követeket éppen ott fogadja. Tehát a kép jelentős részében azok a jelenetek vannak, amiket Robi velünk képzelt el, nálunk rögzítette ezeket, és a képavató napján pedig, ha lehet ilyet mondani, megmozdult a kép, mert ott Lökösházán találtunk a parkban egy akkora kis helyet, ahol egy elég színvonalas kis lovasjász bemutatót tudtunk tartani, hogy az emberek látták ennek a lovasjászatnak a jelenkori dinamikáját, karakterét, és amikor bementek a képavatásra, akkor már volt bennük egy előkép arról, hogy mi is lehetett az annak idején, amit a Robi oda felfestett.
2: Hát ezt a performance-t, hogy úgy mondjam, igencsak nehéz lenne bárkinek is felülmúlnia.
1: Hozzáfűzném még, elkészült egy film idén Békés megye lovas életéről, több mint egy órás film, amit Major Gyula rendezett, és a Békés megyei lovas szövetség patronát, és minket ebbe a filmbe felkértek, hogy szerepeljünk a keleti szél lovasjász csapatunknak. Van egy kis izgalmas, rövid, de annál látványosabb része a filmben, ahol a lovasjászatot mutatjuk be, milyen az, amikor egy adott célokra lövünk, vagy milyen az, amikor versenyszerűen edzünk. A versenyt azért, hogy mondjam el a nézőknek, hogy az arról szól, hogy van egy 99 méteres pálya, ettől a középtájtól 9 méterre egy olyan 90 cm átmérőjű, 2 méter magasan lévő cél, ami leköveti a lovast, és a lovas végig vágta munkában próbálja eltalálni először előről, oldalról, majd hátulról ezt a célt. Nagyon komoly, nehéz feladat, és ezt 20 másodperc alatt kell megvalósítani. Jelzem, a magyarok a legjobbak ebben, és a világbajnok az képes 13 nyilvesszőt célba juttatni ezen a szakaszon. Kiváló magyar lovasjászaink vannak. Minket sokszor megkérnek arra, hogy tartsunk bemutatót itt Békés megyében. Sőt, gyerekekkel is foglalkozom lovastáborokban, ahol az alapokat mutatom meg, a lóval való kommunikációt, és úgy néz ki, hogy talán idén is, úgy, ahogy eddig rendszeresen a Munkácsy Mihály Múzeum táborában ezt meg fogjuk tenni.
2: Már a lóval való együttműködés elsajátítása is egészen elképesztő a maga nemében, de még emellé magát az íjászatot is meg kell tanulni. Az amerikai popstár Madonna, aki maga is lovagol, egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy ha valaki egyszer megtanul egy lovat irányítani, akkor annak onnantól kezdve nem lesznek életvezetési problémái. Te ezt lovakkal foglalkozó emberként hogy látod?
1: Nagyon sokat segít a lóval való kommunikáció a tanításban, pedagógiában és a kontaktusban, a kapcsolatokban is. Tartottam is erről egy kis előadást a gyerekeknek egy jó pár éve, középiskolásoknak, hogy a lóval való kommunikáció és a középiskolás diákokkal való kommunikáció párhuzamai, nagyon sok izgalmas hasonlóság van benne. Na nem az ostort képzeljék el a kedves hallgatók, hanem azok a finom jelzések, amik a lókiképzésben jelen vannak, a testtartást, a tekintet, a testbeszéd, az a diákok esetében is minden ott van. Tehát nem fog nekem mondani semmit, én már tudom, hogy pozitív vagy negatív a hozzáállása abban a dologban, amit én akarok, és hogy tudom ezt a feszültséget oldani. Ez nagyon fontos dolog. Szóval ez egy nagyon izgalmas téma, erről lehetne órákig beszélni.
3: Tehát többről szól, mint a verbális kommunikáció.
1: Így van, a lóval való kommunikáció nem alanyállítvány, hanem jelenlét, és ez sokkal gazdagabb.
2: Befejezésül az Alkotóház névadásáról szeretnélek kérdezni. Békés Csabával kapcsolatosan számos világhírű és kiváló művész nevét ismerjük, a legismertebb Munkácsi Mihályé, azonban hírességeink közt említhetjük Perlott Csaba Vilmos és Fajó János nevét is. Mi alapján döntöttetek úgy, hogy az Alkotóház névadásának kezdeményezésekor Fajó Jánost választottátok?
1: Miért? Mert az Alkotóházunknak van egy szellemi és formai jelképe. A szellemi jelkép az, hogy fiatalokkal nagyon összetett módon, de a jövő felé, a modern pedagógiai módszereivel, de egyben társkapcsolatban, munkatárskapcsolatban próbálunk együttműködni, és ez nyilvánvalóan kell, hogy magában hordozza a kortárs művészetet is. Minden egyes szakunknak, a fotónak, a grafikának és a divastílusnak is megvan az a fajta jelen kor stílusa, amit nem lehet megkerülni. És ez hat mindenfelé. Hát akkor, ha Fajó Jánost megnézzük, akkor ő a közelmúlt egyik olyan meghatározó képzőművésze, festőművésze volt, aki a konstruktivizmussal, a geometrikus művészettel nagyon szoros szellemi kapcsolatban volt, hisz ő Kassák Lajos tanítványának vallotta magát, Kassák pedig az egész magyar avantgárd kultúra meghatározó alapeleme volt, és hát Fajó pedig Békés Csabai származású volt, itt végezte el a középiskolát és a Rózsa Ferenc gimnáziumban Mokos József tanítványa volt, hisz róla is van már egy terem elnevezve. Ezt a névadást is én kezdeményeztem annak idején, hál' Istennek az megmaradt, és az épületünknek a geometriája, annak a stílusa a Bauhaushoz közel áll, ami a geometriáról szól. Fajzi Tamás kiváló építész, Békés Csaba építész tervezte át ezt az épületet, annak idején is került az épület mellé Kass János grafikusnak egy olyan térplasztikája, ami a geometrikus szobor, ami a dobozformákból inspirálódik, és ez valamikor, ha jól emlékeznek a kedves hallgatók, ez a Kner nyomdaelőtárt is került oda hozzánk. Hát minden erről szól. Erről a szellemi avantgárd karakterről, akkor miért akarjuk mi ezt átadni a diákjainknak?
3: Ebben tökéletesen beleilleszkedik.
1: És ebben Fajó János a következő láncszem, és nagyon örülünk, hogy mind a Fajó alapítvány, róla elnevezett alapítvány, és mind a hozzátartozók, a feleség és a rokonok elfogadták, sőt, örültek annak, hogy mi ezt a nevet választottuk, és akár a város vezetése, a szakképzési centrum vezetése is, az iskolák vezetése is, és a helyi művésztársadalom is nagyon pozitívan állt ehhez a dologhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Novák Attila képzőművész vizuálpedagógussal, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szakmai vezetőjével hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Rádió.
1: Pák Attila képzőművész vizuálpedagógussal hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sikos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor, koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban. A biztonságérzet növelése érdekében a lakosság döntheti el, melyik vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon okoszebrát a tanévkezdés előtt. A Generáli Biztonságért Alapítvány június 30-áig tartó országos közönség szavazásán az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslata alapján minden vármegyéből egy-egy, összesen 19 kockázatos helyszínre lehet voksolni. A Safe Cross okoszebra az útburkolatba épített LED prizmák segítségével villogással figyelmezteti az autósokat a gyalogosokra. A mérések szerint ugyanis a technológia telepítése után egyes helyszíneken akár 20%-kal is nőtt a sofőrök megállási hajlandósága. A Szociális és Családügyi Minisztérium idén is elindította a nyári diákmunkát támogató programot. A tárcabér támogatást nyújt a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok már a tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a vállalkozások és az önkormányzatok is kedvező feltételekkel juthatnak munkaerőhöz a nyári szezonban.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió. És még több.
1: Bizonyám, hogy már 6 óra is elmúlt. Jó reggelt kívánok a hét utolsó napján, amikor a Sportrádió szól sok zenével és most még többel. Jó reggelt és jó ébredezést a koránkelőknek. Én maradok délelőtt 9-ig és hozom a jó dalokat.
2: Többi

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Vasárnap van, méghozzá június 21. napja, amikor az Alajosok és a Leilák, a névnaposok, köszöntöm őket. Rajtuk kívül a mai nap még köszönhetőek egyébként a Luizák és az Olgák is, hiszen ők is ünnepelhetnek.
1: Reggeli Start. Music Latte.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
2: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Cut my heart about one, two times,

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot is. Itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Június 21-e van az Alajosok és a Leilák névnapja, köszöntöm őket, akárcsak a születésnaposokat, akik mondjuk egy napon születtek Strobl Alajos szobrásszal, ezen a napon született Dr. Péteri József, római katolikus pap, és Molnár Farkas építész is.
1: Sok a szene, és még több.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió a hét utolsó napján is, ami bízom benne, hogy mindenkinél a pihenést jelenti, a lazítást, egy kis kikapcsolódást, vagy éppen a hétvégi programok tervezését, szervezését. Mi jó zenéket hozunk ezek mellé majd 7 óra után is, úgyhogy mindenképp érdemes velem rádiózni.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. A Magyar Bankszövetség új javaslatokat dolgoz ki a kamatstop jövőjéről, miután a kormány a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig tervezi fenntartani az intézkedést. Becsei András, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a mintegy 220 ezer érintett jelzálog hiteles közül a jegybank adatai alapján 19 ezer, a bankok saját számításai szerint pedig 10 ezer ügyfél tekinthető valójában sérülékenynek, így a rászoruló csoportok célzott védelmére tesznek majd javaslatot. A pénzintézetek számára jelentős a tét, a szabályozás elhúzódása, ugyanis az MNB szerint 125 milliárd, de a szigorúbb számviteli értelmezések alapján akár 300 milliárd forintos veszteséget is okozhat a bankszektornak. A kormány teljes körűen áttekinti a dohánykoncessziók rendszerét, amelynek eredményeként új szabályozás léphet életbe, jelentette be Vitézi Dávid. A politikus kiemelte, hogy rendszeresek a panaszok a dohány és az alkoholárusítás eltérő szabályozása miatt, és leszögezte, a kabinet célja, hogy megakadályozza a dohányzás szintjének emelkedését, valamint elkerülje a nem transzparens vagyongyarapodást ebben a szektorban. Vitézi hozzátette, a felülvizsgálat a kaszinók világát is érinti, a korábbi kormány ugyanis a választások előtt több városban, köztük Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécset, Nyíregyházán, Sopronban és Debrecenben is kiadott koncessziókat, amelyek közül valamelyik egészen 2061-ig érvényes.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Elmúlt 7 óra, vasárnap reggel sincs egyedül itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel kezdjük együtt a hét utolsó napját is, sok hasznos infóval.
0: Sok

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
8: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Itt vagyunk már lassacskán a nyár közepe felé haladva. A lényeg az, hogy igazából azért remélem, hogy senkinek nem kell rohanni így a hétvégén. A vasárnap lehet egy olyan nap, amikor picit pihenünk, úgy lassabban kezdődik a reggel. Elolvasgatunk egy-két cikket a neten, csinálunk egy jó reggelit magunknak, kis tojáskával, kolbászkával, kinek hogy adja ki a megfelelő hangulat. És az biztos, hogy jó zenéket hallgathatunk el közben a Start Rádióban, hiszen ezekről én gondoskodom.
0: Reggeli Start. Music Latte.
9: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 21-e van, ma van a nyári napforduló. Ezen a napon van a zene európai ünnepe is, 1982-ben tartották először, 1990-ben pedig ezen a napon nyílt meg újra a Budapesti Értéktőzsde.
1: Sok a zene, sok!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió vasárnap reggel is sok zenével, és most még többel egyre közelebb bizonyám a 8 óra. Ez azt jelenti, hogy egyre többen lesznek ébren, de bízom benne, hogy senkinek nem munka miatt kell vasárnap reggel ébredezni. 8 óra után is hasznos információkkal látom el, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni.
1: Sok a szene, és még több.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem?
3: Sokat nem.
0: Még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.
5: 8 óra után járunk itt a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Ébredezzünk együtt, én hozom a hasznos információkat és a jó dalokat, és olyan információkat, amelyek megkönnyíthetik az életünket, ezért is érdemes a Startot hallgatni. No.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossol-e?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Ezt közölte a NAV az MTI-vel.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és természetesen most még többel. Abban biztos vagyok, hogy azért a vasárnap sokaknál inkább a lazításról és a pihenésről szól. Hát elmutatta most már magát a nyár. Voltak olyan napok, amikor azért erőteljes strandidőnek örvendhettünk, lesznek majd olyanok is, amikor picikét hűvösebb lesz, de hát azért azok a június elejéig is 20 pár fokok azért nem igazán akarnak visszatérni.

sarokban, senkivel. Két orba szúrják a fákon a kapucán. Láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatok kérdése és 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Két nagyarányú és egy vártnál szorosabb győzelem és egy gól nélküli döntetlent hozott a világbajnokság szombati játéknapja. Nézzük a részleteket. A holland válogatott már az első percekben jelezte, hogy ezen az estén nem hagy esélyt Svédországnak, és végül 5-1-es győzelmet aratott. Robi az első fél időben kétszer is betalált, ráadásul a második gólja a hollandok 100. világbajnoki találata volt. A szünet után Gapko vette át a főszerepet, 7 perc alatt duplázott, ezzel végleg eldöntve a mérkőzést. A svédek ugyan elanga révén szépítettek, de a hajrában Summerville is eredményes volt. Hollandia ezzel a győzelemmel a csoport élére ugrott és gyakorlatilag tovább jutott, míg a svédeknek a japán elleni utolsó fordulóban kell biztosítaniuk a továbbjutásukat. A német válogatott meglepetésre sokáig hátrányba volt elefántcsontpart ellen, végül azonban a hosszabbításban kiharcolta a 2-1-es győzelmet. Bár a négyszeres világbajnok az első perctől fölényben futballozott, a vezetést mégis az afrikai együttes szerezte meg keszei révén. A németeknek sokáig nem sikerült feltörniük ellenfelük védelmét, a fordulatot végül a csereként pályára lépő Unda foszta meg. A támadó a 68. percben egyenlített, majd a ráadás 4. percében ismét betalált, így egymaga fordította meg a mérkőzést. A találkozóban olyan Neuer számára is emlékezetes maradt, hiszen 21. világbajnoki mérkőzésével egyedüli csúcstartó lett a kapusok örök rangsorában. A németek győzelmükkel biztosították a helyüket a kieséses szakaszban, és 2006 óta először kezdték két sikerrel a világbajnokságot. Ecuador óriási fölényben futballozott, mégsem tudta bevenni Curaçao kapuját, így gól nélküli döntetlennel zárt volt a két válogatott összecsapása. A dél-amerikai együttes összesen 15 alkalommal találta el a kaput, de a karibiak kapusa Eloy Rune szenzációs teljesítményt nyújtott, és valamennyi próbálkozást hárította. A világbajnoki újonc Curaçao az első fordulóban 7-1-re kikapott Németországtól, most azonban megszerezte története első pontját a tornán. Ecuador ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebiztosítsa a továbbjutását, és az utolsó fordulóban a németek ellen kell kiharcolni a továbblépést. A japán válogatott fölényes 4-0-ás győzelmet aratott Tunézia felett, és ezzel gyakorlatilag bebiztosította helyét a világbajnokság kieséses szakaszában, míg ellenfele második vereségével búcsúzott a tornától. A VB-k történetének 1000. mérkőzésén, amelyet a nagykárolyi születésű romániai Kovács István vezetett, a japánok végiguralták a játékot. Kamada már a 4. percben megszerezte a vezetést, majd Ueda 2 góllal járult hozzá a sikerhez, végül Itó zárta a gólok sorát. A távol-keleti együttes első ázsiai csapatként szerzett 4 gólt világbajnoki mérkőzésen, Ueda pedig az első japán játékos lett, aki duplázni tudott VB találkozón. Tunézia 7. világbajnoki szereplése során továbbra sem jutott túl a csoportkörön.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Start Rádió.
0: És még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A focimez lett a nyár legváratlanabb divatdarabja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Bár a VB miatt focilázban ég a félvilág, mégis a nyár egyik legmeglepőbb trendje a focimez, ami ma már nem csak a stadionokban, de a hétköznapok során is hódít. A foci VB nyarán kötelező alapdarab a focimez, ami egyszerre szokatlan, játékos és könnyed viselet. Aki nem akar focirajongónak tűnni, kicsit másképp viseli a focimezt, mint egy szurkoló. A focimez rengeteg összeállításban, meg annyi alkalomra jól működik. Míg a focimezzel korábban leginkább csak a pályán vagy a nézőtéren találkozhatott a tekintet, idén nyáron a hétköznapok népszerű ruhadarabjává válik a felső. Hírességek és divat influencerek bújnak focimezbe, ami nem csak a foci VB inspirálta outfitről, egy csapat iránti lojalitásról szól, sokkal inkább az önkifejezés egyik eszközével van dolgunk. A focimez bár vagány trend, ha nem szeretnénk, hogy a szettünk csak egy meccsre indulós összeállítás benyomását keltse, fontos tudni, hogy milyen kiegészítőkkel működik igazán jól. Legyen az egy feltűnő minibag vagy egy kifinomult kézitáska, a divat kiegészítő azonnal a sportos elegancia irányba viszi el az esztétikát. Minél több és feltűnőbb, annál jobb az ékszer, például egy vaskos aranylánc, netán több nyaklánc egymáson különösen jól mutat a mez szellősebb nyakkivágásánál. A túlméretezett keretű napszemüveg ideális kísérő, a retro cat eye formák a vintage mezek mellett igazán erősek. A lábbelik spektruma tág, egy fehér chunky sneaker a vagányságot fokozza, a szandál a legnyáribb választás, a tűsarok a legmerészebb. A sportcipőt érdemes elkerülni, ez ugyanis visszaviszi a szettünket a stadionba.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
4: Startrádió.
1: Startrádió. Hú, de laza.
5: Sok zene és még több a Startrádión, a Napi laza szól, indul ma is a műsor, hozom az érdekességeket és a jó zenéket, a délelőtt utolsó két órája ma is vidáman fog telni, meg annyi jó zenével jön már is egy...

0: Manu.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
1: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottam.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszol. Hoztam néhány érdekességet a mai naphoz köthető események között, nézünk most szét. Ma van a nyári napforduló például, illetve 1982 óta a zene európai ünnepélyét is ezen a napon üljük. 1990-ben pedig újra megnyílt a budapesti értéktőzse. A mai napi események között sorakoztatható fel ez is.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nevet, sokat nevet. Még több. És még több.
0: Start Rádió.

0: benne is még több, a Start Rádión a Napilaza szól, az első órán kér most a végéhez, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk. Beköszöntött a nyár, beköszöntött a kánikula, ezt pedig a következő napokban is érezhetjük 34-36 fokokkal. Az előrejelzés szerint érdemes így berendezkednünk, én pedig hozom a folytatásban is déli gajó zenéket.
1: Sok

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Világbajnokság 40 felett Manuel Neuer és a legidősebb VB játékosok története. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokság hagyományosan a fizikai csúcs teljesítmény szintere, ahol értelemszerűen a fiatalok dominálnak. Mégis a futball történelmében létezik egy szűk elit klub, amelynek tagjai, tacolva az idő múlásával, 40 felett is képesek voltak a világ legnagyobb színpadán helytállni. Közéjük került most be a Bayern München örök ifjú német kapusa Manuel Neuer. A világbajnok történetének legidősebb pályára lépő játékosa az egyiptomi Essam El Hadari, a legendás hálóőr 45 évesen és 161 naposan állt a kapuba a 2018-as oroszországi tornán a Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen, ahol korát meghazudt toló reflexekkel még egy büntetőt is hárított. A második helyen a kolumbiai Farid Mondragon áll, aki a 2014-es braziliai tornán Japán ellen lépett pályára csereként 43 évesen és 3 naposan. Mondragon a pályára lépésével egy 20 évig fennálló rekordot adott át a múltnak. A dobogó harmadik fokán a lista egyetlen mezőnyjátékosa, a kameruni csatárlegenda Roger Milla található. Milla az 1994-es amerikai világbajnokságon Oroszország ellen 42 évesen és 39 naposan nem csak pályára lépett, hanem gólt is szerzett, ez a mai napig abszolút rekord a VB gólszerzők között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Két nagyarányú és egy vártnál szorosabb győzelem és egy gól nélküli döntetlent hozott a világbajnokság szombati játéknapja. Nézzük a részleteket. A holland válogatott már az első percekben jelezte, hogy ezen az estén nem hagy esélyt Svédországnak, és végül 5-1-es győzelmet aratott. Robi az első félidőben kétszer is betalált, ráadásul a második gólja a hollandok 100. világbajnoki találata volt. A szünet után Gapko vette át a főszerepet, 7 perc alatt duplázott, ezzel végleg eldöntve a mérkőzést. A svédek ugyan Elanga révén szépítettek, de a hajrában Summerville is eredményes volt. Hollandia ezzel a győzelemmel a csoport élére ugrott és gyakorlatilag tovább jutott, míg a svédeknek a japán elleni utolsó fordulóban kell biztosítaniuk a továbbjutásukat. A német válogatott meglepetésre sokáig hátrányba volt Elefántcsontpart ellen, végül azonban a hosszabbításban kiharcolta a 2-1-es győzelmet. Bár a négyszeres világbajnok az első perctől fölényben futballozott, a vezetést mégis az afrikai együttes szerezte meg Kessei révén. A németeknek sokáig nem sikerült feltörniük ellenfelük védelmét, a fordulatot végül a csereként pályára lépő Unda foszta meg. A támadó a 68. percben egyenlített, majd a ráadás 4. percében ismét betalált, így egymaga fordította meg a mérkőzést. A találkozó Manuel Neuer számára is emlékezetes maradt, hiszen 21. világbajnoki mérkőzésével egyedüli csúcstartó lett a kapus a körök rangsorában. A németek győzelmükkel biztosították a helyüket a kieséses szakaszban, és 2006 óta először kezdték két sikerrel a világbajnokságot. Ecuador óriási fölényben futballozott, mégsem tudta bevenni Curaçao kapuját, így gól nélküli döntetlennel zárult a két válogatott összecsapása. A dél-amerikai együttes összesen 15 alkalommal találta el a kaput, de a karibiak kapusa Eloy Rune szenzációs teljesítményt nyújtott, és valamennyi próbálkozást hárította. A világbajnoki újonc Curaçao az első fordulóban 7-1-re kikapott Németországtól, most azonban megszerezte története első pontját a tornán. Ecuador ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebiztosítsa a továbbjutását, és az utolsó fordulóban a németek ellen kell kiharcolni a továbblépést. A japán válogatott fölényes 4-0-ás győzelmet aratott Tunézia felett, és ezzel gyakorlatilag bebiztosította helyét a világbajnokság kieséses szakaszában, míg ellenfele második vereségével búcsúzott a tornától. A VB-k történetének 1000. mérkőzésén, amelyet a nagykárolyi születésű romániai Kovács István vezetett, a japánok végiguralták a játékot. Kamada már a 4. percben megszerezte a vezetést, majd Ueda 2 góllal járult hozzá a sikerhez, végül Itó zárta a gólok sorát. A távol-keleti együttes első ázsiai csapatként szerzett 4 gólt világbajnoki mérkőzésen, Ueda pedig az első japán játékos lett, aki duplázni tudott VB találkozón. Tunézia 7. világbajnoki szereplése során továbbra sem jutott túl a csoportkörön.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. A mai névnaposaink az Alajos, illetve a Leila nevű barátaink, ismerőseink. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. A következő dal most nekik szól, és egészen délig együtt rádiózhatunk ma is.
0: Napilaza. Vedd könnyedén.
5: Start Rádió.
6: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: zene, és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet az emésztés jegyében. Napjainkban egyre gyakoribb a különféle emésztési panaszok előfordulása, és sok embernél jelentkeznek ételallergiák is. Ezek kialakulása jó eséllyel megelőzhető, hogyha immunrendszerünk megfelelően működik, és egészséges a bélflóránk. Laktózérzékenyek számára a patikákban kapható például laktázenzim tartalmú rágótabletta, amelyet közvetlenül a tejtermék elfogyasztása előtt bevéve megelőzhetők a kellemetlen panaszok. Gluténérzékenység esetében pedig csökkenthetők a tünetek gluténpontú enzimeket tartalmazó készítményekkel. Figyeljünk nagyon magunkra, jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Ennek a végéhez érünk lassan, ma is meg annyi jó zenével feltöltöttük, én úgy gondolom, a délelőtt utolsó két óráját. Egy ilyen zenés rendezvúra pedig holnap is nyitott leszek, rádiózunk majd akkor is együtt. A további szép napot kívánok!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. És még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 21-e vasárnap déli 12 óra van. Lakossági aggályokra válaszolt a Vulcan Shield Békés Csabai vezetője. Másodfokú hőségriasztás és helyi intézkedések is történtek Békés Csabán. Lezárult a Meseházi Nemzetközi Alkotótábor közös kiállítással. Jótékonysági estel erősítette közösségét a Szanazug. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés június 18-ai ülésén számos kérdés érkezett a Vulcan Shield magyarországi cégének operációs vezetőjéhez, Komjáti Lóránthoz. A város határába tervezett új járegység miatt több lakossági aggodalom merült fel, amelyeket a képviselők tolmácsoltak a cég felé. Komjáti a környezetvédelmi és egészségügyi félelmekre is reagált, és igyekezett eloszlatni a kételyeket. A Vulcan Shield Global tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Békés Csabán építi fel új európai üzemét, ahol főként az űripar számára gyártanak majd kerámia szálas anyagokat. A tervek szerint legkésőbb 2032-re készül el a létesítmény, amely 2000-2500 embernek adhat munkát. A városban azonban több találgatás is elterjedt. Volt, aki környezeti terheléstől tartott, mások szerint főként külföldi munkavállalókat alkalmaznának, vagy éppen kötelező lenne a kínai nyelvtudás. Felmerült a nagy vízfelhasználás kérdése is. Komjáti a Városháza dísztermében elmondta, a beruházás a tervek szerint halad, jelenleg a gyár tervezése zajlik, és több mint 60 géppel már megkezdődött a próbagyártás 12 főállású dolgozóval. Kiemelte, hogy a cég minden előírást betart, és ha jogszabály írja elő, vállalják talaj és levegő szennyezettséget mérő eszközök telepítését. A robbanás veszélyre vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy az alumínium és a kerámia oxid nem veszélyesebb a háztartási lisztnél. Ismertette a gyártási folyamatot is, a kémiai és fizikai műveleteket külön csarnokokban végzik majd. A két alapanyagból zselét állítanak elő, amelyet térfogatnövelés után szerszámokkal és gravitációval nyújtanak, majd elektromos kemencében égetnek ki. Az így létrejövő hajszálvékony szálat a megrendelői igények szerint kezelik, pödrik, spulnizdák, szükség esetén pedig textíliává szövik. A füstgázokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy csak gázkemencék esetén keletkeznének, de a Békés Csabai üzemben elektromos kemencét használnak majd. A termelés során felszabaduló gázokat és gőzöket olyan rendszerrel kezelik, amely ártalmatlanítja azokat, így kellemetlen szagokra sem kell számítani. A vízfelhasználás kapcsán elmondta, hogy a teljes kapacitás mellett napi 50 köbméter vizet igényel majd az üzem, ami kevesebb, mint egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozás fogyasztása. A szennyvíz kibocsátást igyekeznek minimalizálni, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtik. A lehulló szálakat visszaforgatják a gyártásba. A munkaerővel kapcsolatban közölte, hogy magyar dolgozókat várnak minden szinten, a raktárosoktól a mérnökökig és vezetőkig. Kínai nyelvtudás csak egy speciális pozíció esetében szükséges. A cég már együttműködési megállapodást kötött a Békés Csabai Szakképzési Centrummal és a Szegedi Tudományegyetemmel, és további felsőoktatási partner bevonása is folyamatban van. Hangsúlyozta, hogy vegyész, gépész, villamos és anyagmérnökökre nagy szükség lesz. Megjegyezte azt is, hogy a vállalat nem csak fővárosi, hanem Békés Csabai sport egyesületeket is támogat, köztük a röplabda és a kézilabda csapatot. Az ülésen felmerült az igény egy nyílt, moderált lakossági fórum megszervezésére is. Másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére szombattól keddi félig. A hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos döntött az intézkedésről. A hőhullám Békés Csabát is érinti, ahol több párakaput is üzembe helyeztek. A városban már működik a Jókai Színház és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ előtt, és a tervek szerint a Városháza elé is kerül újabb. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat megkereste az Alföldi ZRT-t is annak érdekében, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is legyenek friss vízpontok. Ezek olyan belvárosi tűzcsapok, ahol ivóvízhez lehet jutni a nagy melegben. Tavaly 3 ilyen pontot alakítottak ki az Andrássy úton. A polgármester hangsúlyozta, hogy a forróság idején különösen fontos az elővigyázatosság, és nagy az egyéni felelősség. Azt javasolta, hogy lehetőség szerint csak reggel, késő délután vagy este tartózkodjanak az emberek hosszabb ideig a szabadban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság több hasznos tanácsot is megosztott kánikula idejére. Kiemelték, hogy egy napon vagy akár fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor a 70 fokot is meghaladhatja, ami életveszélyes, ezért soha egyetlen percre sem szabad gyermeket, időst vagy háziállatot a járműben hagyni.

0: Pénteken délután zárult a Meseházi Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor, amely 4 napon át adott lehetőséget szabad alkotásra a Sepsi Szentgyörgyről érkező művészeti iskolásoknak és a Szegya Művészeti Tagozatos diákjainak. A kedden kezdődött művésztelepen a Sepsi Szentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum tanulói és a Szentgyörgyi Albert Technikum grafikusai dolgoztak együtt. A Szentgyörgyi is barát Rebeka elmondta, hogy meglepte, milyen különlegességek mutatkoznak a két csoport színhasználatában. Még ők általában 3-4 világosabb árnyalattal dolgoznak, a vendégdiákok több, lágyabb, sötétebb színt használnak, így jóval több árnyalat jelent meg a munkáikban. A foglalkozások szakmai vezetője Novák Attila képzőművész és vizuálpedagógus arról beszélt, a Terek és Emberek projektben a gyerekek saját tér élményeiket, motívumaikat és az ember környezethez való viszonyát próbálták képé formálni. Hozzátette, hogy külön öröm volt számára látni, milyen vizuális gondolkodás jellemzi a sepsi fiatalokat, és az is új élményt jelentett, hogy a Fékés Csabai szentgyörgyis diákokat sem tanította korábban. Úgy fogalmazott, hogy remek fiatalokat ismerhetett meg, és bízik benne, hogy az itt szerzett tapasztalatok hosszú távon is gazdagítják őket. Az elkészült alkotások szeptember 15-ig tekinthetők meg a Meseházban, amely különleges atmoszférájával a tábor idején is inspiráló közegként szolgált. A Dobozi Vadászház adott otthont a Szanazzukért jótékonysági estnek, amely nem csupán egy bál volt, hanem fontos közösségi mérföldkő is a térség életében. A rendezvény megnyitóján Ráki Zsolt országgyűlési képviselő és Köves Mihály Doboz polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ráki Zsolt arról beszélt, hogy az ilyen események kiváló alkalmat teremtenek a közösségépítésre és az együtt gondolkodásra. Hangsúlyozta, hogy minden hasonló rendezvényt igyekszik megtisztelni jelenlétével, mert fontosnak tartja, hogy a helyi közösségek összetartsanak. Kiemelte, hogy a térség idegenforgalmi szempontból is jelentős, ezért azon dolgoznak, hogy minél több program valósulhasson meg a környéken. Hozzátette, a szanazugiak hangját a parlamentben is képviselni fogja. Köves Mihály polgármester elmondta, hogy az est célja a közösség megerősítése és olyan források megteremtése, amelyekből a helyi rendezvényeket finanszírozni tudják. Hozzátette, hogy nem csak anyagi támogatást várnak, hanem ötleteket is, amelyek hozzájárulhatnak az idegenforgalom fejlesztéséhez és szanazug jövőbeli fejlődéséhez. Bagosi Tamás a Digbuild Kft. Ügyvezetője arról beszélt, édesapja alapító cégvezetőként mindig fontosnak tartotta a megyei kötődésű, kulturális és sportesemények támogatását, és ez a szemlélet ma is meghatározó a vállalat életében. Hangsúlyozta, hogy a helyi vállalkozóként kötelességüknek érzik a jó ügyek mellé állni, és személyes kötődés miatt kiemelt jelentőségű számukra ez az esemény. A program már kora este elkezdődött Tojka Máté és zenekara műsorával, akik a megnyitó után is gondoskodtak a jó hangulatról. A vacsora alatt Vég Viktória énekelt, majd 21 órától a Sláger TV sztárja Sztojka Tibi lépett a színpadra. A meglepetés gála műsorban a KNER Tánc Sport Egyesület látványos táncsója nyűgözte le a közönséget, a hajnalig tartó buliról pedig DJ Sisák Zoli gondoskodott. Éjfélkor tombol a sorsolás jött, ahol több mint 2 millió forint értékű nyeremény talált gazdára. A fődíj egy 2 fős all-inkluzív repülős utazás volt, amelyet Kovács Sándor ajánlott fel. A jegybevétel és a tombola teljes összege szanazuk fejlesztését szolgálja. A jótékonysági est ismét bizonyította, hogy szanazuk nem csupán egy hely a térképen, hanem egy összetartó élő közösség. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: még több. Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenékéréseket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt van legelső kérésünk, sziasztok! Szeretnék kérni egy dalt a férjemnek, Péternek. Köszönöm neki ezt a sok közös élményt, és kívánok neki nyugodt szép vasárnapot. Szeretettel, Anikó.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Két nagyarányú és egy vártnál szorosabb győzelem és egy gól nélküli döntetlent hozott a világbajnokság szombati játéknapja. Nézzük a részleteket. A holland válogatott már az első percekben jelezte, hogy ezen az estén nem hagy esélyt Svédországnak, és végül 5-1-es győzelmet aratott. Robi az első fél időben kétszer is betalált, ráadásul a második gólja a hollandok 100. világbajnoki találata volt. A szünet után Gabko vette át a főszerepet 7 perc alatt.

0: duplázott, ezzel végleg eldöntve a mérkőzést. A svédek ugyan elanga révén szépítettek, de a hajrában Summerville is eredményes volt. Hollandia ezzel a győzelemmel a csoport élére ugrott és gyakorlatilag tovább jutott, míg a svédeknek a japán elleni utolsó fordulóban kell biztosítaniuk a továbbjutásukat. A német válogatott meglepetésre sokáig hátrányba volt Elefántcsontpart ellen, végül azonban a hosszabbításban kiharcolta a 2-1-es győzelmet. Bár a négyszeres világbajnok az első perctől fölényben futballozott, a vezetést mégis az afrikai együttes szerezte meg keszei révén. A németeknek sokáig nem sikerült feltörniük ellenfelük védelmét, a fordulatot végül a csereként pályára lépő Unda foszta meg. A támadó a 68. percben egyenlített, majd a ráadás 4. percében ismét betalált, így egymaga fordította meg a mérkőzést. A találkozóban olyan Neuer számára is emlékezetes maradt, hiszen 21. világbajnoki mérkőzésével egyedüli csúcstartó lett a kapusok örök rangsorában. A németek győzelmükkel biztosították a helyüket a kieséses szakaszban, és 2006 óta először kezdték két sikerrel a világbajnokságot. Ecuador óriási fölényben futballozott, mégsem tudta bevenni Curaçao kapuját, így gól nélküli döntetlennel zárult a két válogatott összecsapása. A dél-amerikai együttes összesen 15 alkalommal találta el a kaput, de a karibiak kapusa Eloy Rune szenzációs teljesítményt nyújtott, és valamennyi próbálkozást hárította. A világbajnoki újonc Curaçao az első fordulóban 7-1-re kikapott Németországtól, most azonban megszerezte története első pontját a tornán. Ecuador ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebiztosítsa a továbbjutását, és az utolsó fordulóban a németek ellen kell kiharcolni a továbblépést. A japán válogatott fölényes 4-0-ás győzelmet aratott Tunézia felett, és ezzel gyakorlatilag bebiztosította helyét a világbajnokság kieséses szakaszában, míg ellenfele második vereségével búcsúzott a tornától. A VB-k történetének ezredik mérkőzésén, amelyet a nagykárolyi születésű romániai Kovács István vezetett, a japánok végiguralták a játékot. Kamada már a 4. percben megszerezte a vezetést, majd Ueda 2 góllal járult hozzá a sikerhez, végül Itó zárta a gólok sorát. A távol-keleti együttes első ázsiai csapatként szerzett 4 gólt világbajnoki mérkőzésen, Ueda pedig az első japán játékos lett, aki duplázni tudott VB találkozón. Tunézia 7. világbajnoki szereplése során továbbra sem jutott túl a csoportkörön.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
3: Térkövet nézek.
2: Aha. És hol?
3: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
1: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zenei és még több, ennek pedig kívánság műsorunkat hallják. Legyenek önök, amik is zenei szerkesztőink, kéri kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kérésünk így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a nagyszüleimnek, akik ma is finom ebéddel várják az egész családot. Jó egészséget és sok boldog közös vasárnapot kívánunk, az unokák.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. Két nagyarányú és egy vártnál szorosabb győzelem és egy gól nélküli döntetlent hozott a világbajnokság szombati játéknapja. Nézzük a részleteket. A holland válogatott már az első percekben jelezte, hogy ezen az estén nem hagy esélyt Svédországnak, és végül 5-1-es győzelmet aratott. Robi az első félidőben kétszer is betalált, ráadásul a második gólja a hollandok 100. világbajnoki találata volt. A szünet után Gapko vette át a főszerepet, 7 perc alatt duplázott, ezzel végleg eldöntve a mérkőzést. A svédek ugyan elanga révén szépítettek, de a hajrában Summerville is eredményes volt. Hollandia ezzel a győzelemmel a csoport élére ugrott és gyakorlatilag tovább jutott, míg a svédeknek a japán elleni utolsó fordulóban kell biztosítaniuk a továbbjutásukat. A német válogatott meglepetésre sokáig hátrányba volt Elefántcsontpart ellen, végül azonban a hosszabbításban kiharcolta a 2-1-es győzelmet. Bár a négyszeres világbajnok az első perctől fölényben futballozott, a vezetést mégis az afrikai együttes szerezte meg keszei révén. A németeknek sokáig nem sikerült feltörniük ellenfelük védelmét, a fordulatot végül a csereként pályára lépő Unda foszta meg. A támadó a 68. percben egyenlített, majd a ráadás 4. percében ismét betalált, így egymaga fordította meg a mérkőzést. A találkozóban olyan Neuer számára is emlékezetes maradt, hiszen 21. világbajnoki mérkőzésével egyedüli csúcstartó lett a kapusok örök rangsorában. A németek győzelmükkel biztosították a helyüket a kieséses szakaszban, és 2006 óta először kezdték két sikerrel a világbajnokságot. Ecuador óriási fölényben futballozott, mégsem tudta bevenni Curaçao kapuját, így gól nélküli döntetlennel zárult a két válogatott összecsapása. A dél-amerikai együttes összesen 15 alkalommal találta el a kaput, de a karibiak kapusa előrűn szenzációs teljesítményt nyújtott, és valamennyi próbálkozást hárította. A világbajnoki újonc Curaçao az első fordulóban 7-1-re kikapott Németországtól, most azonban megszerezte története első pontját a tornán. Ecuador ezzel elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebiztosítsa a továbbjutását, és az utolsó fordulóban a németek ellen kell kiharcolni a továbblépést. A japán válogatott fölényes 4-0-ás győzelmet aratott Tunézia felett, és ezzel gyakorlatilag bebiztosította helyét a világbajnokság kieséses szakaszában, míg ellenfele második vereségével búcsúzott a tornától. A VB-k történetének 1000. mérkőzésén, amelyet a nagykárolyi születésű romániai Kovács István vezetett, a japánok végiguralták a játékot. Kamada már a 4. percben megszerezte a vezetést, majd Ueda 2 góllal járult hozzá a sikerhez, végül Itó zárta a gólok sorát. A távol-keleti együttes első ázsiai csapatként szerzett 4 gólt világbajnoki mérkőzésen, Ueda pedig az első japán játékos lett, aki duplázni tudott VB találkozón. Tunézia 7. világbajnoki szereplése során továbbra sem jutott túl a csoportkörön.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
4: sok a szene,
0: és még több.
4: Start Rádió.

0: Stort Rádió.
1: Stort Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk most el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék kérni a testvéremnek, Áginak, aki ma hosszú útra indul. Vigyázz magadra, jó utat és szép élményeket kíván az egész család.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A focimez lett a nyár legváratlanabb divatdarabja. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Bár a VB miatt focilázban ég a félvilág, mégis a nyár egyik legmeglepőbb trendje a focimez, ami ma már nem csak a stadionokban, de a hétköznapok során is hódít. A foci VB nyarán kötelező alapdarab a focimez, ami egyszerre szokatlan, játékos és könnyed viselet. Aki nem akar focirajongónak tűnni, kicsit másképp viseli a focimezt, mint egy szurkoló. A focimez rengeteg összeállításban, meg annyi alkalomra jól működik. Míg a focimezzel korábban leginkább csak a pályán vagy a nézőtéren találkozhatott a tekintet, idén nyáron a hétköznapok népszerű ruhadarabjává válik a felső. Hírességek és divat influencerek bújnak focimezbe, ami nem csak a foci VB inspirálta outfitről, egy csapat iránti lojalitásról szól, sokkal inkább az önkifejezés egyik eszközével van dolgunk. A focimez bár vagány trend, ha nem szeretnénk, hogy a szettünk csak egy meccsre indulós összeállítás benyomását keltse, fontos tudni, hogy milyen kiegészítőkkel működik igazán jól. Legyen az egy feltűnő minibag vagy egy kifinomult kézitáska, a divat kiegészítő azonnal a sportos elegancia irányba viszi el az esztétikát. Minél több és feltűnőbb, annál jobb az ékszer, például egy vaskos aranylánc, netán több nyaklánc egymáson különösen jól mutat a mez szellősebb nyakkivágásánál. A túlméretezett keretű napszemüveg ideális kísérő, a retro cat eye formák a vintage mezek mellett igazán erősek. A lábbelik spektrum a tág, egy fehér chunky sneaker a vagányságot fokozza, a szandál a legnyáribb választás, a tűsarok a legmerészebb. A sportcipőt érdemes elkerülni, ez ugyanis visszaviszi a szettünket a stadionba.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin.

0: Ez a Stolz felhívósok zene is még több. És ma június 21-e vasárnap van. Sok boldogságot kívánunk a Lajos és Leila nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Lana Del Rey, amerikai énekesnő, de ma ünnepel Vilmos Herceg, angol trónörökös, és szintén ezen a napon tartja születésnapját Barbinek Péter, Jászai Mari díjas színész, szinkron színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió.
1: És még több.

Ez a Stolt Rádiós fogzene, és még több benne, pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felőképződés, és elszóltan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az észak-észak-keleti szerdő felélénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között várhatóak, délután pedig 30-35 fok valószínű. Sok.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Cathy. Plus jamais. Plus de voix. De ma vie, plus jamais.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Denis Undav lett a német válogatott hőse Elefántcsontpart ellen. A 29 éves csatár csereként beállva két gólt szerzett, ezzel megfordította a mérkőzést, a németek pedig két forduló után már biztosan megnyerték csoportjukat. Undav a tornán eddig 3 gólt és 2 gólt paszt jegyez, vagyis 5 találatban vállalt szerepet, ezzel pedig a világbajnokság egyik legeredményesebb játékosa. A siker különösen figyelemre méltó, mert néhány évvel ezelőtt még egy Stuttgart környéki gyárban dolgozott, és csak munka mellett futballozott. Ma már a német válogatott egyik legnagyobb hőseként ünneplik a világbajnokságon. A németek egyébként két forduló után biztosan megnyerték a csoportjukat, és a 2014-es világbajnoki cím megszerzése óta először jutottak be a világbajnokság kieséses szakaszába. Történelmi pontot szerzett a világbajnokságon debütáló Curaçao, a karibi szigetország gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral, amiben kulcs szerepet játszott a kapus Eloy Room. A háló 15 védést mutatott be, ami a rendes játékidőt tekintve világbajnoki rekord. A mérkőzésen jelen volt a holland királyi család, és a lefújás után pedig a játékosokkal együtt ünnepeltek az öltözőben. A kapus elárulta, még a holland királynétól is kapott egy puszit a történelmi eredmény után. Curaçao két forduló után életben tartotta továbbjutási esélyeit. Argentínában leleplezték a világ legnagyobb Lionel Messi szobrát. A Neuquénben felállított alkotás 26 méter magas és 70 tonnát nyom. A szoboravatása néhány nappal azután történt, hogy Messi mesterhármassal vezette győzelemre az argentin válogatottat Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás ezzel már 16 gólnál jár a világbajnokságon, beérve az örök ranglistán élenálló Miroslav Klozét. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. 6 órától Spanyolország Szaúd-Arábia ellen lép pályára Atlantában, 9 órától Belgium és Irán mérkőzik Los Angelesben, éjfélkor Uruguay a zöldfoki köztársasággal találkozik Miami-ban. Majd a játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 21-e vasárnap van, ez az év 172. napja. A csillagászati nyár hivatalos kezdete, és a leghosszabb nappal. Ezen a napon több jeles eseményt és nemzetközi világnapot is ünneplünk. Most van ugye a nyári napforduló. A Föld forgástengelyen ekkor dől a leginkább a nap felé. Így az északi féltekén ez a leghosszabb nappal, és a legrövidebb éjszaka. De ma van a zene ünnepe is. Az 1982-ben indult kezdeményezés célja, hogy a zene mindenki számára elérhető legyen. Ma van a Jóga világnapja, az ENSZ által 2014-ben kijelölt nap, amely a jóga fizikai és mentális jótékony hatásait ünnepli, és nem elfelejteni, ma van az apák napja, őket is köszöntjük.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A gyáva sose kezdi el, a gyenge sose fejezi be, a harcos sose adja fel. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Világbajnokság 40 felett, Manuel Neuer és a legidősebb VB játékosok története. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokság hagyományosan a fizikai csúcs teljesítmény színtere, ahol értelemszerűen a fiatalok dominálnak. Mégis a futball történelmében létezik egy szűk elit klub, amelynek tagjai, tacolva az idő múlásával, 40 felett is képesek voltak a világ legnagyobb színpadán helytállni. Közéjük került most be a Bayern München örök ifjú német kapusa, Manuel Neuer. A világbajnok történetének legidősebb pályára lépő játékosa az egyiptomi Essam El Hadari, a legendás hálóőr 45 évesen és 161 naposan állt a kapuba a 2018-as oroszországi tornán, a Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen, ahol korát meghazudt toló reflexekkel még egy büntetőt is hárított. A második helyen a kolumbiai Farid Mondragon áll, aki a 2014-es braziliai tornán Japán ellen lépett pályára csereként 43 évesen és 3 naposan. Mondragon a pályára lépésével egy 20 évig fennálló rekordot adott át a múltnak. A dobogó harmadik fokán a lista egyetlen mezőnyjátékosa, a kameruni csatárlegenda Roger Milla található. Milla az 1994-es amerikai világbajnokságon Oroszország ellen 42 évesen és 39 naposan nem csak pályára lépett, hanem gólt is szerzett, ez a mai napig abszolút rekord a VB gólszerzők között.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok. Jön nem sokára a Babylon Zoo-tól a Spaceman. Itt lesz a Kiss-től a Crazy Crazy Night. Érkezik Nene Sherry, Zságár és a Simple Minds egy-egy darab. Kérem, és délután jó hétvégét a Starton. Az Erasure-rel kezdjük ezt az órát. Pár is szól a Sometimes. Sometimes.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Denis Undav lett a német válogatott hőse Elefántcsontpart ellen. A 29 éves csatár csereként beállva 2 gólt szerzett, ezzel megfordította a mérkőzést. A németek pedig 2 forduló után már biztosan megnyerték csoportjukat. Undav a tornán eddig 3 gólt és 2 gólt paszt jegyez, vagyis 5 találatban vállalt szerepet, ezzel pedig a világbajnokság egyik legeredményesebb játékosa. A siker különösen figyelemre méltó, mert néhány évvel ezelőtt még egy Stuttgart környéki gyárban dolgozott, és csak munka mellett futballozott. Ma már a német válogatott egyik legnagyobb hőseként ünneplik a világbajnokságon. A németek egyébként 2 forduló után biztosan megnyerték a csoportjukat, és a 2014-es világbajnoki cím megszerzése óta először jutottak be a világbajnokság kieséses szakaszába. Történelmi pontot szerzett a világbajnokságon debütáló Curaçao, a karibi szigetország gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral, amiben kulcsszerepet játszott a kapus Eloy Room. A háló 15 védést mutatott be, ami a rendes játékidőt tekintve világbajnoki rekord. A mérkőzésen jelen volt a holland királyi család, és a lefújás után pedig a játékosokkal együtt ünnepeltek az öltözőben. A kapus elárulta, még a holland királynétól is kapott egy puszit a történelmi eredmény után. Curaçao 2 forduló után életben tartotta továbbjutási esélyeit. Argentínában leleplezték a világ legnagyobb Lionel Messi szobrát. A Neuquénben felállított alkotás 26 méter magas és 70 tonnát nyom. A szoboravatása néhány nappal azután történt, hogy Messi mesterhármassal vezette győzelemre az argentin válogatottat Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás ezzel már 16 gólnál jár a világbajnokságon, beérve az örök ranglistán élen álló Miroslav Klózét. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. 6 órától Spanyolország Szaúd-Arábia ellen lép pályára Atlantában, 9 órától Belgium és Irán mérkőzik Los Angelesben, éjfélkor Uruguay a zöldfoki köztársasággal találkozik Miami-ban, majd a játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És kimossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Képzeljétek el, hogy olyan házba költöztök, ahol a garázsban sportkocsik parkolnak. Nem a tietek, de azért ott vannak. A portugál futballsztár Cristiano Ronaldo Madrid villáját most bárki kibérelheti, hát mondjuk bárki, akinek van elég pénze hozzá, a luxus otthon havi bérleti díja nagyjából 3,7 millió forint, 3 millió 700 ezer. A villa Madrid egyik legelegánsabb negyedében található, egy hatalmas, körülbelül 4000 négyzetméteres telken, a ház többszintes, van benne medence, rengeteg tágas helység is, persze egy komoly garázs is. A garázsban még mindig ott áll néhány sportkocsi egyébként, persze nem lehet velük csak úgy elmenni egy körre, szépen le vannak zárva, inkább csak dísznek maradtak ott. A focista még akkor vásárolta az ingatlant, amikor Spanyolországban játszott, és évekig ez volt az egyik fő otthona. Azóta viszont már más országokban folytatta a pályafutását, így a ház jó ideje üresen áll, most pedig úgy döntöttek, hogyha már nem használják, inkább kiadják. Szóval, hogyha van havi pár milliód, akár egy világsztár egykori villájában is lakhatnál, sportkocsikkal a garázsban.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A nemzetközi olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a Tisza kormány már a héten kezdeményezi a parlamentben az üzemanyagok védett árának kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árései érvényben maradnak, így a benzin és a gázolaj

0: határ megszüntetése súlyos tévedés és választási ígéret megszegése, ezért a kivezetés helyett az eddigi ár rögzítését javasolják árplafonként maximálni. Az Európai Uniós források megszerzése érdekében egy tucatnyi módosítással egészül ki az a 110 oldalas korrupció ellenes törvényjavaslat, amelyet az igazságügyi minisztérium a civil szervezetekkel egyeztetve készített elő. A csomag részeként alkotmánymódosítás történt a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működése miatt, emellett jelentősen bővül a nyilvánosan hozzáférhető közadatok köre, és szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Változik a vagyonnyilatkozatok rendszere, így az integritás hatóság új jogköröket kap, például közvetlen bírságolási folyamatot is indíthat. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A melletted a helyem egyesület adatai szerint az óriás sejtes légúti kórokozó szinte minden gyermeket megfertőz a második életéve előtt, és a legsúlyosabb esetekben hetekig tartó intenzív osztályos kezelést is igényelhet. Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 000 forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a start a 98.4-en, a Recki Zoltán, amelyek nem sokára hozom majd az Apollo for Foritor, a Stubberakot. Itt lesz a Paradise Lost, a Queen és David Bowie, valamint a Depeche Mode is. Kellemes délutánt, hallgass a startot, benne a Texas-t. Itt az I Don't Want Lover.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Denis Undav lett a német válogatott hőse Elefántcsontpart ellen. A 29 éves csatár csereként beállva 2 gólt szerzett, ezzel megfordította a mérkőzést. A németek pedig 2 forduló után már biztosan megnyerték csoportjukat. Undav a tornán eddig 3 gólt és 2 gólt paszt jegyez, vagyis 5 találatban vállalt szerepet, ezzel pedig a világbajnokság egyik legeredményesebb játékosa. A siker különösen figyelemre méltó, mert néhány évvel ezelőtt még egy Stuttgart környéki gyárban dolgozott, és csak munka mellett futballozott. Ma már a német válogatott egyik legnagyobb hőseként ünneplik a világbajnokságon. A németek egyébként 2 forduló után biztosan megnyerték a csoportjukat, és a 2014-es világbajnoki cím megszerzése óta először jutottak be a világbajnokság kieséses szakaszába. Történelmi pontot szerzett a világbajnokságon debütáló Curaçao, a karibi szigetország gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral, amiben kulcsszerepet játszott a kapus Eloy Room. A háló 15 védést mutatott be, ami a rendes játékidőt tekintve világbajnoki rekord. A mérkőzésen jelen volt a holland királyi család, és a lefújás után pedig a játékosokkal együtt ünnepeltek az öltözőben. A kapus elárulta, még a holland királynétól is kapott egy puszit a történelmi eredmény után. Curaçao 2 forduló után életben tartotta továbbjutási esélyeit. Argentínában leleplezték a világ legnagyobb Lionel Messi szobrát. A Neuquénben felállított alkotás 26 méter magas és 70 tonnát nyom. A szoboravatása néhány nappal azután történt, hogy Messi mesterhármassal vezette győzelemre az argentin válogatottat Algéria ellen. A 8-szoros aranylabdás ezzel már 16 gólnál jár a világbajnokságon, beérve az örök ranglistán élen álló Miroslav Klózét. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. 6 órától Spanyolország Szaúd-Arábia ellen lép pályára Atlantában, 9 órától Belgium és Irán mérkőzik Los Angelesben, éjfélkor Uruguay a zöldfoki köztársasággal találkozik Miamiban. Majd a játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus!
5: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
5: Startrádió!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
0: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. És most jön egy téma, amit mindannyian ismerünk, csak nem mindig veszünk észre, amikor átlépi a határt. A stressz ugyanis nem mindig rossz, van egy jó verziója is, amikor egy kicsit izgulsz egy esemény előtt, fókuszáltabb vagy, jobban teljesítesz. Ez az a fajta pörgés, ami előre visz. De van a másik oldal, amikor már nem te irányítod a stresszt, hanem ő téged. De honnan tudod?

Ott, hogy átbillentél. Hát például akkor, hogyha már akkor sem tudsz kikapcsolni, amikor szeretnél. Leülnél megnézni egy filmet, de az agyad még mindig pörög, mintha egy végtelen meetingben ragadt volna. Hogyha a tested is jelez, szapora pulzus, mellkasi szorítás, gyomor problémák, fejfájás, ezek már nem a hasznos izgalom jelei. Ha romlik a teljesítményed, a jó stressz segít, a rossz viszont lefáraszt, szétszórtá tesz, és még egyszerű dolgok is nehezebben mennek. Ha nem múlik el, még akkor sem, amikor már semmi okod nincs rá. Vége a napnak, de a feszkó marad. És itt jön a lényeg, amikor ez az állapot tartósá válik, az már nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon az alvást, a hangulatot, sőt még az immunrendszert is rombolhatja. A megoldás pedig nem egy nagy varázstrükk, inkább sok kicsi dolog. Mozgás, pihenés, normális étkezés, barátok, egy hobbi, vagy egyszerűen az, hogyha néha tényleg megállsz egy pillanatra.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
7: Start Rádió. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy friss kutatás szerint az emberek simán bedőlnek a mesterséges intelligencia által generált képeknek, főleg akkor egyébként, hogy azok az érzelmekre hatnak. Van viszont pár jel, amiből te is kiszúrhatod, hogyha valami nem stimmel. Ott vannak például a gyanús kezek és ujjak. Hogyha valakinek mondjuk 6 vagy annál több ujja van, vagy a kéz úgy néz ki, mintha egy másik dimenzióból érkezett volna, az már nem divat, hanem hiba. Ott vannak a furcsa arcok is, eltérő méretű szemek, furcsa tekintet, olvadó fülek vagy természet ellenes hajvonal, mintha egy rossz filter ragadt volna rajta. Láthatunk például levegő vagy értelmetlen tárgyakat is. Egy pohár a levegőben, vagy valaki úgy fog egy tárgyat, ahogy fizikailag lehetetlen, az is gyanús. Aztán ott vannak a tökéletességek. Ha valakinek a bőre olyan sima, mint egy porcelánbaba, és egyetlen pórus sincs rajta, az már gyanús. Ha minden tökéletesen szimmetrikus és hibátlan, a valóság egy kicsit rendetlenebb. És a háttérben torz emberek, tömegjeleneteknél gyakran a háttér szétcsúszik, furcsa arcok, extrém végtagok, elmosodott alakok. A lényeg, hogyha valami elsőre túl hihetetlenek tűnik, érdemes kétszer is megnézni.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázat útján

kiegészségének helyreállításához az elmúlt 16 év pusztítása után. A médiatörvény átalakításáról szóló javaslatot a Tisza párt képviselői június 12-én nyújtották be az országgyűlésnek azzal a céllal,

kötött szerződésekre vonatkoznak, a június 18-áig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A Melletted a Helyem Egyesület adatai szerint az óriás sejtes

0: kezelhet. Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ebben az órában Tázmin Archerrel, Márki Márkkal, a Morcsibával és Matt Biancóval. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot benne itt a Southcell és a Tainted Love.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől. A világbajnokságon ma este és holnap hajnalban a G és a H csoport a második fordulós mérkőzései következnek. Több csapat már most hatalmas lépést tehet a nyolcaddöntő felé, míg egy újabb botlás vagy döntetlen könnyen a kiesés szélére sodorhatja az érintetteket. 18 órától Atlantában Spanyolország és Szaúd-Arábia csap össze. A spanyolok az első forduló egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatták azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszottak a világbajnoki újonc zöldfoki szigetekkel. A szaúdiak nem kezdtek rosszul, hiszen Uruguay ellen szereztek pontot. A két együttes egyformán egy ponttal áll, így az esetleges győztes kiváló helyzetből várhatná a csoportkör záró fordulóját. 21 órától Los Angelesben Belgium és Irán találkozik. A belgák Egyiptom ellen csupán döntetlent értek el, míg az irániak 4 gólos mérkőzésen osztoztak a pontokon Új-Zélanddal. A papírforma továbbra is Belgium mellett szól, ugyanakkor az első forduló eredményei megmutatták, hogy ebben a csoportban egyik csapat sem mehet biztosra egyetlen mérkőzésen sem. Éjfélkor Miamiben Uruguay a zöldfoki szigetekkel mérkőzik. Az afrikai együttes már az első fordulóban beírta magát a torna eddigi történetébe, a spanyolok elleni hősies 0-0-ás döntetlennel. Az uruguayiak számára viszont nincs sok mozgástér, hiszen a Szaúd-Arábia ellen elhullajtott két pont után már egy győzelemre lenne szükségük ahhoz, hogy kedvező helyzetből várják a spanyolok elleni csoportdöntőt. A játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja. Az óceániai együttes Irán ellen harcolt ki 2-2-es döntetlen, míg az afrikaiak a csoport favoritjának tartott Belgiumtól vettek el pontot. A találkozó győztese a forduló végén akár a csoport élére is ugorhat. Izgalmas program vár ránk tehát az előttünk álló éjszaka. Természetesen reggel jövünk a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
3: sok a szene,
0: és még több.
3: Start Rádió.

Anyukája segítségével bíróságra vitte az ügyet, és meg is nyerte. A döntés szerint a pénz a fiú tulajdona volt, és az apja nem használhatta volna fel saját célra. Így végül nem csak vissza kell fizetni az összeget, de még kamatokat is kell fizetni. A végösszeg közel 4 millió forint egyébként, nem rossz kezdőtőke egy 10 évesnek. Szóval úgy tűnik, hogy van, aki már általános iskolában megtanulja, a pénzügyekben nincs kegyelem.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
8: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.
1: Start Rádió.

Ez tart a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Mit gondoltok, mi a legértékesebb dolog egy marhában? Egy jó steak, egy különleges hús? Hát nem, mostanában az epe köve viszi a prímet. Igen, ez az apró, kemény képződmény, ami az epe hólyagban alakul ki. Egyes helyeken ugyanis úgy tartják, hogy komoly gyógyhatása van, főleg a hagyományos ázsiai gyógyászatban. Megáll az ember esze. Az ára egyébként az egekben. Egyetlen uncia, vagyis alig több mint 28 gram, akár közel 2 millió forintot is érhet. Ez konkrétan drágább, mint az arany. A kereslet főleg Ázsiában nőtt meg, ahol egyesek szerint segíthet például a magas vérnyomás vagy szív problémák kezelésében. Egyre többen próbálnak epekövekhez jutni, már nem csak legálisan. Dél-Amerikában például odáig fajult a helyzet, hogy szervezett bandák törnek be farmokra, nem pénzért, nem ékszerért, hanem tehén epekövekért. Hát ilyen az élet, valaki megszabadulna tőle, valaki pedig mindent megadna érte.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Jön ebben az órában Paul McCartney és Jacko közös dala, Say. Itt lesz a Manic Street Preachers, Madonna és a Crowded House is. Hallgassátok a Startot, benne a Midnight Oil, itt a Beds Are Burning.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől. A világbajnokságon ma este és holnap hajnalban a G és a H csoport második fordulós mérkőzései következnek. Több csapat már most hatalmas lépést tehet a nyolcad döntő felé, míg egy újabb botlás vagy döntetlen könnyen a kiesés szélére sodorhatja az érintetteket. 18 órától Atlantában Spanyolország és Szaúd-Arábia csap össze. A spanyolok az első forduló egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatták azzal, hogy gól nélküli döntetlent játszottak a világbajnoki újonc zöldfoki szigetekkel. A szaudiak nem kezdtek rosszul, hiszen Uruguay ellen szereztek pontot. A két együttes egyformán egy ponttal áll, így az esetleges győztes kiváló helyzetből várhatná a csoportkör záró fordulóját. 21 órától Los Angelesben Belgium és Irán találkozik. A belgák Egyiptom ellen csupán döntetlent értek el, míg az irániak 4 gólos mérkőzésen osztoztak a pontokon Új-Zélanddal. A papírforma továbbra is Belgium mellett szól, ugyanakkor az első forduló eredményei megmutatták, hogy ebben a csoportban egyik csapat sem mehet biztosra egyetlen mérkőzésen sem. Éjfélkor Miamiben Uruguay a zöldfoki szigetekkel mérkőzik. Az afrikai együttes már az első fordulóban beírta magát a torna eddigi történetébe, a spanyolok elleni hősies 0-0-ás döntetlennel. Az uruguayiak számára viszont nincs sok mozgástér, hiszen a Szaúd-Arábia ellen elhullajtott 2 pont után már egy győzelemre lenne szükségük ahhoz, hogy kedvező helyzetből várják a spanyolok elleni csoportdöntőt. A játéknapot hajnali 3 órakor az Új-Zéland Egyiptom összecsapás zárja. Az óceániai együttes Irán ellen harcolt ki 2-2-es döntetlen, míg az afrikaiak a csoport favoritjának tartott Belgiumtól vettek el pontot. A találkozó győztese a forduló végén akár a csoport élére is ugorhat. Izgalmas program vár ránk tehát az előttünk álló éjszaka. Természetesen reggel jövünk a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Yeah!

0: Szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Kínában 7 kutyát elloptak, hogy egy hús feldolgozóba vigyék őket, de ami ezután jött, az egészen hihetetlen. A kutyák valahogy megszöktek, és nem pánikba estek, nem szétszélettek, hanem csapatként kezdtek el hazafelé tartani. Összesen 17 kilométert tettek meg 2 napon keresztül, és közben vigyáztak egymásra. A sérült német juhászt körbevették, a korgi, mint egy kis 4 lábú kapitány, pedig folyamatosan hátra nézett, hogy mindenki megvan-e. Önkéntesek egyébként drónnal követték a kutyákat, és segítettek nekik a helyes irányban maradni. Végül mind a 7 kutya épségben hazaért a gazdájához. A történet persze bejárta az internetet, több mint 230 millióan látták eddig a videót, és nem véletlenül sokan azt írták, hogy ez konkrétan egy film forgatókönyve lehetne. Mások viszont komolyabb üzenetet látnak benne, hogy a kutyák hűsége néha sokkal erősebb, mint az embereké.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Házas Torta 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő két hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a Hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illetékesei közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes

0: Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor, koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Gólöröm! Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sokat nem,
4: sokat
1: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a
1: Start Rádió.
6: Start Rádió.

0: ifjabbi Krista Lajos a vendégünk. Szervusz, Lali.
1: Szia.
0: Üdvözöllek. Nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és most a hallgatókhoz szólok. Valószínűleg ismerős lehet a te vezetékneved, a Krista.
1: Igen.
0: Mert ugye Gyulán, a te kedves édesapád nagyon-nagyon sokáig diszkózott, illetve rádiózott. Majd ezzel kapcsolatban is szeretnélek téged kérdezni. Na de hát ugye te is zenélgetsz, te is diszkózol mostanában, illetve nem csak mostanában, hanem már régóta. Mesélj kérlek, légy szíves, a kezdetekről, mi volt az a mozzanat, ami elindította benned az erre szeretetét? Mikor történt ez?
1: Jó, na már vissza kell gondolni. Ugye hát ugye nekem ott 15-16 éves voltam körülbelül, mikor ugye elkezdtem foglalkozni, így, úgy olyan szinten foglalkozni a zenével, ugye, hogy fater csinálta már régóta, és már elkezdett hívogatni, buliba beszerelni, legyek ott, segítsek, azért elkezdtem.
0: Mint Ród?
1: Ja, igen. Akkoriban nem így hívták, akkor úgy hívták, hogy Csicska. Na jó, nem. Gyere segíteni, jóval mentem az öreggel beszerelni, és ugye ott nézegettem, elkezdett érdekelni végül is az egész, ugye a zene, mert a faternak napi szinten benne volt az életébe, ugye reggeltől estig jöttek, másolgatt ugye a kazettákat, hozta a CD-ket, hozták neki, vitték neki, szóval folyamatos átjáróház volt akkoriban is már nálunk.
0: A szerver.
1: Így van, a központi elosztó volt, és ugye hát már akarva, akaratlanul is belekerültem ebbe az egész körforgásba. És ugye, ahogy benne van az ember, ugye elkezd érdeklődni iránta, és hát mondom, elmegyek vele egy-két bulival. Nem tudom, mikor, mert hány éves lettem, mikor legelőször mentem vele, de ott úgy mindig mentem segíteni, és akkor utána mindig, hogy hazamentem, ő megcsinálta a bulit, másnap reggel mentem neki segíteni, összeszedni a cuccot, és akkor ennyi volt nekem, ennyi, így kezdődött az egész történet.
0: Aztán... Tehát akkor megcsapott a szele,
1: igen,
0: a dolognak.
1: Igen, mondhatni így is. És akkor volt utána, későbbiekben, ahogy ott maradtam vele, segítettem, még néztem, hogy mit, a potikat, ugye volt egy 4 vagy 6 csatornás kis keverője, ugye az a zenekben, ők tudod, egyszerű volt a történet, mert nem volt akkoriban így az, hogy nagyon kevergeti a zenéket, inkább ő arra ment, hogy amilyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat játszotta.
0: Persze, meg hát ugye, hogy rádiós is volt, neki inkább az volt a profilja, nem az, hogy ütemre keverje a zenéket, hanem hogy két dal közt inkább konferáljon.
1: Igen. Meg milyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat is tapasztalta, nagyon sok zenét hallgatott, és akkor abból, hogy miket kezdtek el kedvelni az emberek, és elkezdett erre ugye felfigyelni, és csinált egy ilyen válogatást, ugye ebből a 8-10-15 ezer darab zenét, amit így összeszedett így a évek alatt, és abból is leválogatta ugye a nagyját, és akkor volt neki egy alap kis koncepciója, az a 3-400 zene, amit nagyon szeretett játszani, és ugye erre elkezdtem én is felfigyelni, hogy mik ezek a zenék, miket játszanak, és ő mindig mondták, hogy fatal, milyen jó zenéket játszik, jó, viszi. Mondom, jaj, vágom, mondom, én minden nap hallgatom reggeltől estig, mondom, ott vagyok vele, mondom, én már nekem ott könyökömön jön ki lassan, de mondom, nagyon jó zenék. Eljött, szerintem 18 volt, amikor legelőször csináltam a bulit, mert szerintem ott fater valamit bevállalt, és nem tudott elmenni, vagy nem tudom, mindegy, az volt, hogy nekem kellett megcsinálni. Végül is ott már összeraktak azt, és akkor, hogy jó, neki el kell mennie, mert valami közbe jött neki, és akkor maradjak én ott. Mondom, mi van? Így legelsőre.
0: Ja, tehát előtte nem is volt ilyen, hogy emberek előtt?
1: Nulla, zéró.
0: Tehát ilyen iskolai történet se volt?
1: Egyetlen egyet megpróbáltam, akkor az még az egyesuliba csináltam, a 8-osoknak, az ott egy ilyen próbolt, ez 1-2 óra volt az egész történet, hogy összeraktuk az utcát, lement az 1-2 óra, azt utána meg irány haza. Ennyi volt nekem a suli diszkós korszakom. Ott nekem nagyon sokáig kiesett, és amikor megcsináltam, ugye volt az, az első buli, amit egyedül vezényeltem le, hogy 2-3 óra volt az egész ilyen hangosítás, amik is zenékkel összerakva, izgultam, és ott ráéreztem erre az egész történetre, hogy ez jó, ezt csinálni kéne, szóval komolyabban is. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: De te melyik vonalra? Tehát erre a konferálós dologra, vagy erre a mixelős dologra?
2: Inkább a zenére mentem rá. Inkább úgy, ugye ezekre a 89, inkább a zenére, mert nekem mondhatni még most is nekem az ad energiát ebből az egészből, hogy látom, hogy az embereknek felcsön a szem is táncolnak rá, és hogyha kérnek bármilyen régebbi zenét, ugye már nagyon el van ócsárolva ez a retro, mert mindenki retro zenét akar, már lassan a David Guetta is retro lesz, mert 2026, de még mindig valaki meghallgatja a Modern Talkingot, meg az Abbát, meg a Boney M-et, ugye valaki még, ugye van ez a korosztály, ebből a szempontból én ezt úgy ragadtam meg, hogy én ezt ugye a faternak ez a hagyatéka, ami van, amit én csinálok így tovább, ugye én ezt viszem tovább, és majdnem ugyanazt a korosztályt táncoltatom, vagy bulisztatom meg, akik ebbe a korszakban voltak. Szóval én nem a fiataloknak csinálok, inkább az 45-50 pluszosoknak szoktam ilyen bulikat csinálni, hogyha azok a kimondott retro zenéket szeretik hallgatni.
1: És egyébként nem volt benned soha ilyen affinitás, hogy ne a retro nyomd, hanem a friss zenéket?
2: Volt, 2008-ban volt, amikor a HB sörüzőben diszkoztam egy 2 évet, minden péntek szombat volt, vagy egy kisebb nagyobb megszakításokkal, még akkor Pista bácsi csinálta, és akkor volt az, hogy ugye kezdődött ez a retroval, csináltam egy 2 hónapon keresztül, mindig csak ahogy meg voltak a kötelező zenék, azokat lejátszottam. És az már én is
1: az Abba mondta, egy veleg, meg a Neotron egy veleg, igen. Van,
2: meg a Nosti, meg a Mix, ugye az egy órás, az aki volt, meg kell mindig az indító egy
1: igen,
2: óra.
1: Az a
2: igen. És akkor ott éjfél távol, mondom, rá kéne valami akkori mostani zenét játszani. Szóval, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy akkori volt a David Guetta Memories, akkoriban jöttek be ezek a zenék, és akkor na megnézzük, hogy mennyire vevőek az emberek erre. Na és akkor ott beállt egy olyan rendszer, hogy egy ilyen éjfélig játszottam a retro zenéket, és akkor éjfél után meg volt egy ilyen nem erősebb váltás, hanem szépen elkezdtem menni ugye a 80-as évekbe, átmentem a 90-es évekbe, 90-es évekbe a 2000-es és napjainkig. És akkor ezért általában 3 óráig tartott, utána meg már ami éppen jött, ment a retro, ment a mulatós, ment ez, ment az, szóval már vegyesen volt. Szóval van egy ilyen kis koncepció nálam is felépítve. Start Rádió.

0: kiesték. Szóval ezelőtt 5-6 éven keresztül visszamenőleg is, hogy hívták az öreget, de már nem úgy bírta. És akkor mondta, hogy én már nem vállalom, majd csinálja a fiam. És akkor ő az élet friskája, hogy most ott tartunk, hogy most az öreg lett a róderem.
1: Megfordult.
0: Megfordult a kocka, amikor menjünk valahol, akkor fater, jó, bepakolunk, akkor csiba, elmenjünk, összeszedjük a cuccot, összeállítjuk, mondom, hogyha végzek, akkor telefonálok, akkor azt mondja, értem. És akkor végül is ez lett így, volt ugye bulik, hogy jött ő is, meg amikre felkérték őt ilyen bulikra, ő inkább már elkezdte lepaszogatni, mert neki ott az elmúlt, mikor, várjál, csak egy 10 éve volt egy rossz élménye, szerintem még macsó volt akkoriban, na mindegy, ott volt egy nagyon csúnya összetűzés, és ő akkor mondta azt, hogy jó, akkor itt van befejezve, ő már ezt a korosztályt úgy nem tudja kezelni, neki ez már sok, ahogy beszélnek az emberekkel, tudod, ahogy fog, ami úgy minden összessége, amikor már kicsit túltölt az ember, és akkor már, hogy nem bírta úgy kezelni, és akkor szépen elkezdte ezeket a dolgokat így lejjebb adogatni, és akkor ott kezdődött el ez a én megyek, ő csinálja, szépen lassan, fokozatosan ez épült, és azt mondta egy 2 éve, hogy akkor jó, ő teljesen kiszállt ebből az egészből, itt van a cucc, csinálja, amiben kell, segítek, és akkor is itt tartunk most. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió. Start Rádió.
1: Visszatérünk egy kicsit a gyermekkorodra. A gyermekkorodhoz visszatérünk egy picikét. Igen. Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont a zene pörgetése volt az elsődleges célod, miért pont ez érdekelt, miért ebben az irányban indultál el, miért

0: mondjuk egy hangszeres irányba. Ezt láttad, vagy nem ért más impulzus?
1: Igen. Szóval ez egy olyan dolog, amiben, hogyha beleszületsz, és van, amit a szüleid csinálnak, és látod, hogy jól csinálja, akkor végig is szeretnéd ezt csinálni tovább. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal, hogy mindennel, ahogy fater csinálta, mert látszódott benne, és meg rajta is látszod, hogy ezt teljes szívből csinálta mindig. És nekem is ugye ez kialakult bennem ez az érzés, hogy tök jó így az embereknek jó dolgot csinálni, meg hogy látják, hogy boldogan, meg tök jó, meg jönnek oda, pacsiznak, meg tök jó vagy, meg tudom, mint oda egy kicsit az önbizalmadat is ugye nyomja, főleg, hogyha még jól is csinálod, nem csak úgy mondják, hogy jó van, jól csinálod, meg
0: lehet. Igen, a név miatt, igen.
1: És igen, meg ugye, hogy úgy nagyon sokáig kaptam, hogy faterod milyen zenéket nyomod, faterod, és na ezt én négy éven keresztül, nem tudom hány éven keresztül ezt hallgattam, hogy na bezzeg, fater, tudod, ez volt folyamatosan, és ami úgy, volt egy pont, amikor nagyon büszkés voltam rá, volt egy pont, amikor ott kicsit sok volt az egész, hogy oké, hogy fater, de én is itt vagyok, tudod, de aztán ugye megbékül az emberbe, hogy végül is, hogy ő építette fel ezt az egészet, ő neki megvan ez az egész életem, ugye neki majdnem ekkorig épült az élete. Mondhatni, mert ugye diszkozott, rádiózott, és akkor végül is innen ez az egész ilyen, hát mi úgy gondolom, hogy ez a hagyatéka nekem, szóval én, ahogy én ebbe születtem bele, és nekem van egy olyan, úgy vagyok fel, hogy ezt nekem csinálnom kell tovább.
0: Tényleg ezt kérdezni is akartam, hogy nincs benned olyan, hogy na én tényleg a saját utamat szeretném járni, tiszta lappal szeretnék diszkózni, és nem egy kitaposott utat szeretnék folytatni?
1: Hát akkor nevet kell változtassak. Mert szerintem kivitelezhetetlen.
0: Tehát nincs az, hogy nem azt akarom csinálni, amit a fater, én már csak azért is más fogok csinálni.
1: Nem, valahogy nem, mert én láttam, hogy nagyon jól csinálja ezeket, és én ezt vinni akarom tovább. Szóval, ami jó, azt miért roncsuk el? Most miért kell a jót még? Biztos, hogy van még jobb, de ez egy olyan dolog, hogy ez a későbbiekben is ugye ez az öregre fognak gondolni. Szóval nem úgy fognak rám gondolni, hogy én vagyok a valaki, hanem én vagyok az, aki vitte tovább, amit faszer felépített.
0: Ez egyébként tök jó, tehát tényleg jó. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Sokat nem, sokat nem. Még több.
12: És még több.
0: Start Rádió.
13: Provokatív kérdés jön, úgyhogy kérlek, ne nyírj ki.
14: Jó.
13: Nem volt olyan így az évek során, amióta ezt csinálod, hogy jöttek ezek a kis beszólogatások, hogy na, hát nem tud valami újat kitalálni.
14: Ja, hát igen, fater árnyékában lenni.
13: Így van, csinálom. Így van.
14: Nem nagyon, mert nem, hála Istennek, lefogom, egyetlen egy bulim volt szerintem az adott a 15 év, 16 év.
13: Kis beszólogatásokra
14: értem. Volt egy nagyon rossz élmény, ott azt mondtam, hogy jó, akkor itt ilyen soha többet, mert egy ilyen céges bulit csináltam, és akkor túlment a lőty, aztán izé volt, ott elkezdtek ott keménykedni.
13: Na mesélj! Név nélkül persze.
14: Hát az volt a sztori, rakosgatom a zenéket, mert ugye én nem azt a stílus viszem a zenélésbe, hogy összekeverem a zenéket ütemre, hanem inkább az, hogy inkább milyen zenéket játszok, hogy mit tudom én, azt a Bonnie M, Modern Talking, abban ugye folyamatosan csak ezek a kötelezők vannak, No Mercy, Kulturhead, és akkor
13: hát sorolhatnám.
14: Igen, szóval a kötelezők, ami már rommá van játszva, de még mindig szeretik, mert még mindig meghallgatják, és ugye ezeket játszottam, és ott volt, hogy volt egy társaság, és egy vagy kettő, ott, mert nem kevertem össze a zenéket, csak ott pakoláztam egymás után, de voltak 15-en, meg már délután kettőkor elkezdtek lejönni, 6 órakor már se tudták, hogy mi van, azt elkezdtek oda jönni, hogy ezt én is meg tudnám csinálni, meg ez nem diszkózás.
13: Hú, ezt de szerettem, hú, ezt mindig is nagyon szerettem. Hát akkor csináld, csináld, igen.
14: Én mindig azt mondtam, hogy gyere ide, álljál be, mutasd meg, hogy kell, de nem, hát csak miért nem kerülsz össze a zenéket? Mert mondom, én nem úgy csinálom, én nem úgy diszkózok, vagy én nem úgy adom elő a zenéket.
13: De ebből nem volt más atrocitás, hogy nem kevered össze a zenéket? Mert ugye tudjuk, hogy milyenek az emberek.
14: Tudjuk, igen.
13: Nagyon-nagyon kritikusak, hát kritikának mondják, de valójában ez beszólogatás, meg ugye taplóság. Tehát ugye a kritika az nem ez, hogy beszólunk a másiknak. Nem volt ilyen? Hogy figyelj, miért nem kevered össze a zenéket, vagy valami ilyesmi?
14: Volt, de sokszor volt ilyen, csak amikor utána elkezdtem elmagyarázni, hogy gyerekek, én nem a 2000 pluszos zenéket játszom, aminek megvan egy alapja, van egy alap, de 120, vagy az éven megvan az alapüteme, és akkor arra, már bocsánat, de a mai technikával már a hülyes meg tudja csinálni azt, hogy beállom két gombot, beállítja az ütemet, és már alapból már a lejátszó megcsinálja. Szóval ehhez nagy tudás nem kell. Inkább ugye az volt, inkább arra voltam, hogy a zene, és igen, elkezdtem magyarázni, hogy végülis a zene a lényeg, hogy nem az, hogy milyen, hogy van összekeverve a két ütem, hanem az, hogy végülis milyen zenék szólnak, és mikre tudnak táncolni, énekelni az emberek. És mondtam nekik, hogy össze lehet egy-kettő zenét keverni, de adjál nekem ide egy, tegyük fel, mert mindig a Bonnie M-mel tudok feljönni. Nem,
13: mindegy,
14: nem,
13: teljesen mindegy.
14: Egy Bonnie M-et, meg egy No Mercy-t. És mind a kettő szeretik, és valahogy úgy jön ki az ütem, tudod, hogy annak jónak kéne lennie, mert például vagy azt kérték, vagy úgy pont van egy ilyen flow, amit elkapsz, és akkor tudod, hogy körülbelül ezen kéne menni. Igen. És akkor ezt összerakni, de hát nem tudod összeütemezni, mert akkor tudod, lelassítod, mert más az üteme. Ugye akkoriban ez sokkal nehezebb volt megcsinálni, mint a mai világban.
13: Világos, persze. Na és akkor mi volt? Beszóltak?
14: Persze, szokásos, de aztán elmagyarázni neki, mondom, figyelj már, elkezded magyarázni az olyan embernek, aki nem azt mondom, hogy nem ért hozzá, valamennyire konyít hozzá, de elkezded neki magyarázni, figyelj már, most ezt a zenét hogy raknád össze? Jó, leveszed a mélyet, berakod a közegedet, lassítasz rajta, de mondom, utána ugyanúgy elkezdesz játszani vele, és mondom, teljesen elmegy az a zenei ritmus, az a hangulat, amit éppen az emberek táncolnak.
13: Hát szóval meg ugye... most figyelj, hogyha be van töltve valaki, akkor hiába magyarázod neki, hogy a teljes fehér.
14: Persze, persze. Start Rádió. Friday night, you and your boy.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Hanghordozó ügyileg kérdeznek tisztelettem.
2: Igen.
1: Mert ugye belegondolni is szörnyű, hogy idestova 26 évvel ezelőtt, amikor volt ez az átváltás ugye a CD-ről a bakelit, vagy a bakelitről a CD, igen, akkor a DJ-k ilyen vérre menő szópárbajokat vívtak egymás ellen, hogy ó, te most műzőn még CD-ről nyomod, te bakelitről nyomod, stb. Számodra melyik az ideális, illetve tartod-e fontosnak azt, hogy miről zenél egy DJ?
2: Próbálok haladni végül is a korral. Ugye én nekem is alapból, én is akkor 2008-ban kezdtem így komolyabban foglalkozni vele, akkor ugye szokásos mindenkinek a nagy CD-táska, fellapozó, lista, igen, megírva, ugye buli előtt szokásos egy-két nappal, mert akkor az ember ideje összeszedegetni szépen a zenéket, kiírni, szkúzi, mert hát akkoriban így ment, ugye elküldeni a hasznak itt a lista, leblokkolni, visszaküldték, tudod, a címkét, tudod, hogy vizé legyen.
1: A hologramot,
2: így
1: igen.
2: Is van, de jó is volt, de szerettük, és ugye én nagyon sok egy CD-párti voltam. És ahogy jött így, egy 5 éve volt körülbelül az, jött az a váltás, amikor már CD-k ugye újra kéne élni, de már CD nagyon nem kasz, majd minden MP3.
1: A régiek meg elrohadtak,
2: igen. Így van. Kis ráfröccsent ugye akkoriban egy kis pia, azt akkor itt tudom én 3 év múlva elővette, azt tudod itt elkezdett leperegni.
1: Mint az ementális ajt.
2: Úgy, és rászta le róla, mondom, na jó, van, akkor ez leves, ez mehet a kukába.
1: Igen.
2: És ugye akkor kezdtem, de akkor kezdjük el szépen akkor. Na akkor, hogy lehet ezt megoldani? Vegyünk egy laptopot, és akkor zenéket nézzük, akkor MP3-on, hogy megy. Jó, de akkor ugye elkezdtünk fejleszteni is, ugye, mert az a keverő nem úgy tudta kezelni a dolgokat, jó, akkor már programot is csinálni, vagy hát megvenni. Ott azért, na, ott volt egy jó fél éves tortúra, amire ezt megcsináltuk, szóval tavaly volt az, amikor egy P400-as nevű.
1: Nem mondjuk ki a nevét, igen.
2: Nem, igen. Lejátszóra beruháztam, és
1: most... Azok egyébként marha jól szólnak, zárójelbe zárva.
2: Igen, igen, azért is ajánlották, mert hogy jó a hangkártya benne, és sokkal másabb a hangzása, és ki lehet belőle hozni a...
1: Érdekes egyébként annak idején, a P400-as kever, vagy CD-re játszóra mindenki húzta a száját, tehát senki nem szerette. Én voltam az egyetlen, aki meg a 100-as, tehát hogy mindenki kiröhögött, és szerintem baromi jól szólt.
2: Így van, és tök egyszerű a kezelése, ugye, és ugye ez az, hogy szépen az ember, hogy megy, fejlődik, megy a technikával, így már tényleg már látom én is, hogy már sokkal egyszerűbb minden. Szóval tényleg már én is ott tartok, tehát két gomb tük összerakja, egy színbe hozza, és de végülis a stílust ma ebből soha nem fogok engedni, hogy könnyítettem magamon, de a stílus meg, ami megvan, az úgy az maradni is fog. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene,
2: sok a zene,
1: és még több.
2: Sportrádió.
5: Miért nem engedsz stílusilag?
6: Mert nem akarok. Mert
5: ragaszkodsz
6: igen,
5: vonalhoz?
6: Így van. Meg a másik, hogy én nem vagyok a beszéd, nem szeretek úgy beszélni. Uh-huh. Szóval én is sok diszkóba jártam, és tudod, te is nagyon jó, amikor ki volt már mindenet, hogy jön a jó zene, jön a drop, és akkor elkezd beleénekelni, vagy belebeszélni.
5: És most nem mondom
6: vagy,
5: nevet.
6: Igen, de mindenki tudja, kire gondolok, vagy kikre gondolunk, lényegtelen. Nem bántom őket, mert ők így csinálják.
5: Neked is a kedvenc filmed a Bárányok hallgat.
6: Igen.
5: Minden zárója bezárva, igen.
6: De én, szóval én inkább én megmondtam az elejét, hogy minden, hogyha megyek, én nem beszélek. Szóval itt van a mikrofon, aki akar beszélni, szóval, hogyha énekelek, akkor itt van, de mondom, én nem fogok konferálni, én nem fogok énekelni nektek, én nem fogok semmit csinálni. Mondom, én azért vagyok itt, hogy zenét szolgáltassak, csak szépen csendben a háttérben, jöhettek zenét kérni, bármi, megoldjuk, de mondom, én nem beszélek.
5: Érdekes egyébként, mert édesapád is, amikor itt volt, meg ugye Kányeszki Gabi is, amikor itt volt, ők szentül meg voltak győződve arról, hogy egy buli akkor jó, hogyha a DJ tud kommunikálni, úgymond így beszédben is, tehát nem csak zenén keresztül, hanem beszédben is az emberekkel. Ennek ellenére te nem
6: igen,
5: beszélsz.
6: Nem
5: akarsz, vagy nem tudsz?
6: Lehet, hogy van egy kis önmegtartozásom ebből a szempontból, nem tudom, hogy nem vagyok így a hangommal, vagy így nem tudom így ezt, hogy azt nem akarom, hogy ugye én tudom, milyen érzés az, amikor szól a zene, mindenki táncol, jól érzi magát, és akkor hirtelen elkezdenek belebeszélni, vagy bármilyen is. Nagyon sok rossz élmény volt ebből nekem. És pontosan ezt nem akarom az én, amikor csinálok bulikat, hogy ugyanezeket átéljék azok az emberek, mert senki nem kíváncsi arra, hogy én mit gondolok, meg hogy énekelek, meg milyen a hangom, meg tudják nagyon jó. Jó, azt lehetne annyit, hogy most jön a Boniem, de most arra minek mondjam be, vagy jön a Modern Talking, minek mondjam, amikor úgyis fel fogják ismerni, mert olyan zenéket játszok, hogy tudják, hogy ki az előadója. Ennyi.
5: Világos egyébként itt helyi viszonylatban is sajnos tudunk mondani olyan illetőket, de ugye korrektek vagyunk, és nem mondunk neveket.
6: Nem bántjuk őket, de más a stílus.
5: Így van. A DJ-zésen kívül egyébként van-e más ilyen szórakoztatóiparral kapcsolatos tevékenységed, vagy csak ez?
6: Nincs, csak ez. Ez inkább ilyen hobbi szint nálam.
5: Tehát szóval hangosítás, fénytechnika,
6: ilyesmi? Kellene egy kis
5: fejlesztés. És most nem a reklám, tehát ezt hozzá kell tenni, lábjegyzetbe azért jegyezzük, betisztelt bíróság, hogy ez nem a reklám helye, ez csak egy kérdés.
6: Egy általános kérdés.
5: Így van.
6: Szóval, hogy én lassan ugye fejlesztenem kellene, mert én még mindig azokkal a fényekkel diszkózok. Ugye van egy retro feeling ennek attól függetlenül, mert Fater ugye ezekkel is diszkózott még a 80-as években, szóval nekem azok a fények megvannak, szóval én még azokat viszem tovább, szóval alaphangon, úgyhogy már visszak a retro feelinget, akkor már vigyünk hozzá fényeket is, mert most egy retro, jól néz ki a lézer, meg tudom én, de azok a régi kis pásztázó,
5: a halogénizzós, igen.
6: Így van, egy nagy régi UV-cső, akkor az is világít mögöttem, amit még az öreg,
5: a 80-as években. Az megvan, igen.
6: És még mindig azzal, és még mindig bírja.
0: Startrádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Segít téged egyébként mostanában? Tehát mit tudom én, hogyha vannak ismerősei, akik mondják neki, hogy Lajoskám, kéne valami jó bulit csinálni, hát megcsinálja a fiam. Tehát
3: így van, pontosan, pontosan, ez így megy szájról szájra, hogyha az öreget is megkeresik, akkor én már nem csinálom, már átlattam Lalának, beszéltek vele, vagy beszélek én vele, megadom a telefonszámot, és akkor leülünk, és akkor megbeszéljük.
2: És akkor aktívan keresgetik még az öreget egyébként?
3: Nem tudom, most így kicsit el van veszve, hogy ő is rádiót csinálja azt a rádiót, ő nagyon, hogy most ő ebbe benne van. Nem tudom, hogy most így keresgélik, nem nagyon hallok erről. Most ilyen csend van, ilyen hírzárlat van egy ideje. Ugye voltak ilyen kis rendők, esküvőket csináltam, házi bulikat, de tudod, ez mind ilyen kis szűkebb bulik, szóval én nem megyek el. Idén szeretnék, ezt így zárójel megmondom, mert tavaly volt egy érdekes beszélgetésem Elek úrral, Gyulai szervezével, hogy egy szabadtéri bulit, hogyha lehetne.
2: Hogy Gyulán.
3: És mondta, ezt tavaly beszéltük, és mondta, hogy visszatérünk rá idén, most már lassan idén van, szóval majd lassan le kell üljek vele beszélni.
2: Egyébként, hogy látod, lenne rá igény? Tehát mit tudom én, már csak abból kiindulva, hogyha az emberek a plakáton meglátják azt a nevet, hogy Krista?
3: Szerintem igen. Mondjuk én inkább arra szeretnék hajazni, hogy az én korosztályom, ez a 38-40-42, így ez a korosztály, hogyha van egy ilyen ez a HB bulit, HB diszkó Krista Lalival, vagy valami ilyesmi lenne, akkor szerintem az sok embernek felidézne olyan emléket, amire azt mondja, hogy na, oda viszont kimegyek, azt megnézem, hogy meghallgatom.
2: De mi van akkor, hogyha vannak olyan emberek, akiknek ezek a nevek, hogy HB diszkó, ez elég. Azért mondjuk ezt a nevet, mert ugye ez a hely már nem létezik.
3: Igen.
2: Tehát ugye nem reklám, meg semmi ilyesmi. Tisztelt bíróság, még egyszer mondom. Tehát mi van akkor, hogyha ezek az emberek azt mondják, hogy HB diszkó, akkor nem megyek.
3: Jó, akkor legyen úgy, akkor úgy mondom, hogy a név alapján ugye arra tudnak valamire hajozni. Hát nem azt mondom, hogy nagy képűség, de mondjuk én erre büszke vagyok azért, hogy sokan ismerik a nevet, szóval tudják nagyon jó, hogy végülis milyen stílusban zenélünk, a Fater is, amit csinál, meg én is, amilyen zenéket játszok, szóval én úgy gondolom, hogy ez lenne egy alapja ennek az egész történetnek, hogy eljönnének. Hogyha még nem is a helyiek, de akkor ott a jó, persze az könnyű, ott a környékbeliek, ott vannak ott
2: a szomszédok,
3: így van, és akkor
2: rokonságok,
3: így ezt kijönnének egy kicsit, vagy meghallgatnák, nekem az is jó. Hogyha 20-an lesznek is, az a 20 ember jól érzi magát, nekem az is tökéletesen jó.
2: Utcán a hétköznapokban találkozol-e olyan visszajelzésekkel, miután szembesülnek az emberek a te becses vezetékneveddel, hogy jó, nem te vagy véletlenül a valakinek a valaki?
3: Dehogy nem, persze, igen, ez is az van, hogy ezért a Krista tata, valami rokonod, mondom, igen, Fater, emlékszem, mikor rádiózott, mikor dobozom diszkózott, mikor itt a megyében, nem tudom, melyik faluba, vagy hol volt éppen, milyen jó bulikat csinált az öreg, mondom, igen, és ez körülbelül minden évben, vagy 40-szer megtörténik.
2: És az az érdekes, hogy ez nem mostani történet, amikor ott diszkózott, hanem körülbelül ilyen 30-40-40.
3: Hát a 8, hogy volt? 82, ha jól emlékszem, valahogy így, hogy 84, nem tudom, nem akarok hírségem mondani, de ott a 80-as évek elején volt.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Mik a terveid a jövőre nézve, ha vannak egyáltalán? Legyen magánéleti, legyen, hogyha persze meg lehet osztani, legyen az, mint diszkós.
2: Tervek most kezdem így utolérni magamat így minden ügyileg. Tavaly volt egy ilyen nagy hullámom, hogy akkor én ezt akarom csinálni főállásba, ezt a diszkózást, de még valahogy úgy érzem, még nem érett meg ez az egész történet. Még vannak dolgok, amit így be kéne fejezzek, meg le kéne zárjak, meg újra kéne kezdeni ezt az egész, szóval kicsit komolyabban belemélyedni ebbe az egészbe, és akkor talán lesz, meg akarom tartani, úgyhogy hobbi szinten. Uh-huh. Meg inkább azt szeretném, mint a jó mondókat, hogy szájról szájra menjen, szóval nagyon...
1: Így van, mint a népmese.
2: Így van. És inkább nem akarom nagyon reklámozni magam, mert én úgy vagyok vele, hogy az egy olyan plussolást tud. De nekem már az jó, hogyha már ajánlást kapok, hogyha valahogy csináltam egy bulit is, akkor mondták, hogy ajánlanak is. Volt is rá nem két ilyen alkalom, hogy felhívtak erről, hogy hallottam előzőleg, hogy két hete csinálta itt egy bulit, hogy tök jó volt, hogy nem tudom, születésnapot elválasz-e, vagy rendezvény, vagy hangosítás, vagy bármi olyan dolog, és akkor persze egyet. Elmegyünk, személyesen leülünk, megbeszéljük, és akkor onnan meg már megy minden tovább maga.
1: Egyébként ugye említetted ezt, hogy nem reklámozod magad, ide se azért kerültél ebbe a műsorba, ja. Mert hogy te benyomtad volna magadat, hogy hú, hadd jöjjek már ide.
2: Nem,
1: teljesen spontán hívtalak, mert régóta ismerjük egymást, és ugye édesapádat nagyon-nagyon sokan tisztelik, köztük én is, és én tényleg nagyon örülök, hogy vele beszélgettem még a múltkor, azt hiszem talán tavaly, egy évvel ezelőtt. Mit üzensz azoknak a srácoknak, akik pár éve, vagy most kezdték el a diszkózást? Ha tudsz adni nekik egy kis tanácsot, mire figyeljenek oda, mit ne kövessenek el?
2: Saját tapasztalatból?
1: Akár saját tapasztalat.
2: Hát ezek egy saját gondolatom. Én alapból én nem, van egy hiba, vagyis szerintem ez egy ilyen olyan pont az emberben, amikor elkezd magának diszkózni, vagy elkezd magának zenélni az ember. Van az a pont, mert mindenkinek kelljen az a pont. Egy kis zenét meg akar hallgatni, mert jó hangulat, viszi a drop, viszi a hype, és azt mondja, hogy na akkor most ezt azért tök mindegy, hogy nem illik ide, de akkor is lejátszom, mert magamnak. Ott van egy ilyen, hogy ugye az két kibérete lehet, hogy vagy jó lesz, vagy szétcseszi az egész buli. Szóval az ilyeneket, hogyha van ilyen, akkor ezt a buli végére, az, hogy 4 óra után, mikor már csak a mag marad, vagy mit tudom én, maradtok ketten a pultosról éppen placon, és akkor te szeded össze a cuccot, és akkor szépen berakod magadnak azt a 2-3 zenét, amit meg akarsz hallgatni az este végén, kicsit lecsillapodjál, átérd ezt az egész estét, hogy tök jó volt, ezzel még megpecsételed az, hogy végig is a nap végén, vagyis az éjszaka végén még kapsz egy ilyet, hogy ú, de jó ez a zenem, ezt nagyon szeretem, és akkor így zárod le az estét. Én általában így szoktam. Szóval nekem ez egy jó tanács mindenkinek, hogy én ezt így csinálom. Igen, ez megint az, hogy ne beszéljetek, nem kell beszélni, mert az emberek nem arra kíváncsiak, hogy ki az előadó, meg mit csinálsz, meg hogy énekel, hanem inkább a zenére fókuszáljatok, inkább, hogy azokat a zenéket játszátok, amiket kérnek, ha megoldható. Ugye mi azért vagyunk a zenészek, hogy a közönséget szórakoztatjuk, nem magunkat. Ezért inkább, hogyha oda jönnek és zenét kérnek, próbál meg minél hamarabb, legalább egy 2-3 zen után próbál meg lejátszani, és akkor onnan sok ez a nyert, ugye van.
1: Zárójeles kérdés, bocsánat.
2: Igen.
1: Mi van akkor, mert ugye ez is egy klasszikus eset, hogy elhangzik egy dal,
2: igen,
1: népszerű dal, és bejön a mosdóból a Jani,
2: igen,
1: és ugye elkezdi kérni azt a dalat,
2: amit már előzőleg lejátszott.
1: Egy
2: ilyen is volt, de jó is volt.
1: Egy 5 perccel ezelőtt volt.
2: Igen.
1: És elkezdi verni a pultot, hogy már pedig te most le fogod játszani. Ilyenkor ezt a helyzetet hogy kell kezdeni?
2: Volt egyszer, kétszer ilyen. Egyszer volt egy olyan, hogy akkor voltam 17-18 voltam, akkor is akkor bejöttek egy kicsit tagbaszagadt emberek, és akkor azt mondták, hogy lejátszom még egyszer, én megnéztem, jó, lejátszottam még egyszer, ez az egyszerű volt. Utána mondtam, hogy utána meg szépen a másik verziója az volt, amikor elmondtam, hogy fiú, már lejátszottam, az előbb volt, de hát nem hallottam, mondom, én erről nem tettek le sok, mondom, az előbb szólt, itt van a kamerid, meghallgattak, most ennyi kész, nem fogom még egyszer lejátszani, azért, mert te nem voltál itt, a többiek nem akarják még egyszer hallani ezt a zenét.
1: Meg ugye a kedvencem az, hogy játszd le azt a zenét, arra biztos, hogy mindenki fog táncolni. És egy tök ismeretlen zene. És ugye akkor senki nem tudja, hogy mi az.
2: Hát ez sajnos, ez egy rossz, igen, van ilyen is, akkor sajnos úgy tudom, nem sajnos, kezelem úgy, hogy nézek, utána keresek, hogyha megvan, belehallgatok, azt akkor maximum mondom, hogy figyú, kicsit később, hogyha úgy lesz, lejátszom, hogyha hozni fogja ez a stílus, mert beszoktok írni, kérnek rappet, kérnek ilyen drum and bass, vagy bármi éppen, ami van.
1: Az erős, igen.
2: Igen, szóval vannak ilyen erős váltások is, akkor így mondom, ezt mégis hogy gondoltad? Később jó, mondom, hogyha maradsz itt este végig, itt olyan hajnali 3, szabadszedés van, jössz azt, amit szeretnél, lejátszok, és akkor én úgy szoktam, hogyha esküvő, vagy bármi olyan van, akkor ott 3 óra után, mindig, akkor már ugye elfáradok az emberek, ott már csak hallgatni akarják a zenét, vagy táncolni, akkor mindig meg, hogy milyen zenét szeretnétek hallgatni, és akkor oda jönnek. Így van, egy 3-tól 4-ig tartó kívánságműsort szoktam tartani, és akkor utána 4 óra fél, akkor szépen a It's a Final Countdown, vagy a
1: hazamenő
2: zene. Így van, vagy a Vén Európa szépen nagy lehúzóra, és akkor az az elköszönő zeném, és akkor úgy ott van vége az estének.
1: Tudod, mi jutott eszembe így, hogy hallgatlak, hogy ugye említetted, hogy nem beszélsz mikrofonba, viszont így a kommunikációban hiszel.
2: Igen.
1: Tehát nem a mikrofonban, nagy nyilvánosság előtt úgy mond, hanem így 4 szem közt, idézőjelbe persze.
2: Igen.
1: Tök jó.
2: Ja, szeretek beszélni, szeretek ilyen dolgokról beszélni.
1: Egyébként a egyéniségnek a megnyilatkoztatásának ez egy tök jó formája, mert ugye vannak olyan DJ-k, akik azt nyilatkozzák, hogy akkor tudod megmutatni magadat, hogyha olyan zenéket játszol, ami te vagy. Tehát te ennek az ellentétje van.
2: Igen, pontosan az ellentétje. Ja. Inkább, mondom, én inkább az a fajta vagyok, amit már az elején is elmondtam, hogy én azokat a zenéket játszom, amit tudom, hogy jó. Amit már rongyosra hallgattak, de még mindig kell az embernek, még mindig már akarja hallgatni, mert akkor is jó volt, 15 év is jó volt, 5 év is jó volt, és ez még most is jó. Szóval vannak ilyenek, amit csak érted aznap este, mert lehet, hogy utána 2-3 évig megint nem hallja az ember, de hogyha aznap este meghallja azt, ami éppen eszébe jut, hogy emlékszel erre a zenére, amit tudom, és oda is mondja, és mondom, hogy jó, következő az lesz, vagy már amikor úgy jött oda, hogy ezt a zenét kéne, mondom, ez lesz a következő, mert be van készítve, és akkor látod az emberek azt a boldogságot, azt a felcsön, és akkor tudod, emberi, adj egy pacsit, meg tudod, van, mit is szól, és akkor így telik az este, és akkor ez egy fergeteges este, de tényleg, és akkor az egész este úgy megy végig, hogy mindenki jól érzi magát, és úgy

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Nagyon-nagyon sok mindenkitől megkérdeztem egyébként ezt, és általában kikerekedett szemekkel tekintettek rám, mert nem tudták hirtelenjében, hogy mit válaszoljanak, hogy számukra mit jelent a siker, de akkor számodra ez.
3: Nekem ez így van. Nekem ez a siker az, hogy az embereket ebből boldoggá tudom tenni, megcsinálok. Tudok egy jó estét szerezni, hogy jól érzik magukat is, és el tudják engedni magukat is, hogyha oda jönnek is, tényleg ez a zenét kérnek is, de hogyha le tudod azt játszani nekik, az egy embernek egy olyan kiteljesülés, hogy végre tök is kénekli magából, vagy kitáncolja magából, az ilyen, ez tök jó dolog, főleg ezt látni, meg végignézni.
2: Vannak-e tuti tippek? Tehát olyan zenék, amiket, hogyha lejátszol, akkor az mindig bejön.
3: Hát ez inkább, ezt úgy mondanám, hogy ez inkább társaságfüggő, attól függ, mert ugye kezdem a retróval általában, ott belebele egy alkatok, nézem, tudja, hogy mindig az elején egy tapogatás van, mert mindig friss a társaság, új a társaság, és akkor nézik, van egy olyan fél óra, jönnek be olyan vendégbe. Például ugye esküvőkről tudok beszélni, ilyen vendégvárás, tudod, és akkor nézem, hogy körülbelül milyen karakterek, milyen ember karakterek jönnek, vagy körülbelül mi lehet a stílus. Na és akkor ott az első egy-két óra azzal működik, tudod, hogy lövöldögettem, hogy ilyen zene, olyan zene, ilyen stílus.
2: A akkor, teszt,
3: igen, nézem, hogy mire lesznek kapúsak, tudod. Hogy akkor, és akkor elkezdem bedobálni így a zenéket, hogy ilyen, ez a stílus jó, és akkor utána vannak a kötelező nagyok, ugye, amiket mindig lejátszok, arra nagyon szeretnek táncolni, és akkor utána jön az a éjfél után, jön a váltás, ugye a mostani zenék, akkor szoktam úgy is mondani, hogy ha van külön kívánság, hogy milyen zenéket szeretnének lehallani, például az esküvőn vagy bármi, akkor mondom, persze írjátok össze, megoldjuk, és akkor, hogyha ugye meghallják, akkor táncolnak.
2: Volt olyan zene egyébként, amit kértek, és nem tudtad mi az? Vagy nem volt meg neked, és
3: volt.
2: Nem tudtad teljesíteni?
3: Tök jó, de volt olyan,

0: olyan, igen, hogy kértek egy zenét, Csodák csodájára megvolt, és így belehallgattam, ez micsoda. Na mindegy, jó, vannak 15-20-an, hát mondom, ketten ezt kérték, mondom, arányában kevés, vagyis hát kicsi az arány, de mondom, annak a két embernek legalább jó lesz, érted. Beraktam, és így nézte, így hallgatom, így a zenét, így kerekedik, így a szemem, így nézem, mondom, oké, rendben. De az a kettő tök jól érezték, a másik 13 ember csak így nézett rám, hogy ez mi, mondom, ők kérték.
1: Ő volt az, igen, ő volt az, őrá lőjetek, igen. Igen, ez nálam is előfordult már egy párszor, hogy belehallgattam a zenébe, ugye életemben nem játszottam még le, de megvolt, belehallgattam fülesbe a zenébe, és de jó ég, hát mi ez? És lejátszottad, és óriási siker.
0: Igen, igen, hogy jól jöttél ki belőle. Ja.
1: Lali, egy élmény volt.
0: Én köszönöm, köszönjük egy élmény szépen. Volt, szuper volt, köszönöm szépen a meghívást. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Sportrádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont

Milyen fontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 21-e vasárnap déli 12 óra van. Lakossági aggályokra válaszolt a Vulkán Shield Békéscsabai vezetője. Másodfokú hőségriasztás és helyi intézkedések is történtek Békéscsabán. Lezárult a Meseházi Nemzetközi Alkotótábor közös kiállítással. Jótékonysági esttel erősítette a közösségét a szanazug. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai közgyűlés június 18-ai ülésén számos kérdés érkezett a Vulkán Shield magyarországi cégének operációs vezetőjéhez, Komjáti Lóránthoz. A város határába tervezett új járegység miatt több lakossági aggodalom merült fel, amelyeket a képviselők tolmácsoltak a cég felé. Komjáti a környezetvédelmi és egészségügyi félelmekre is reagált, és igyekezett eloszlatni a kételyeket. A Vulkán Shield Global tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Békéscsabán építi fel új európai üzemét, ahol főként az űripar számára gyártanak majd kerámia szálas anyagokat. A tervek szerint legkésőbb 2032-re készül el a létesítmény, amely 2000-2500 embernek adhat munkát. A városban azonban több találgatás is elterjedt. Volt, aki környezeti terheléstől tartott, mások szerint főként külföldi munkavállalókat alkalmaznának, vagy éppen kötelező lenne a kínai nyelvtudás. Felmerült a nagy vízfelhasználás kérdése is. Komjáti a Városháza dísztermében elmondta, a beruházás a tervek szerint halad, jelenleg a gyár tervezése zajlik, és több mint 60 géppel már megkezdődött a próbagyártás 12 főállású dolgozóval. Kiemelte, hogy a cég minden előírást betart, és ha jogszabály írja elő, vállalják talán.